0: Mesélős meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Káder L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő?
2: Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott.
1: Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne.
2: Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot.
1: Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit.
2: Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe.
1: Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan!
2: Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
3: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
2: Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért.
4: Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
3: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
2: A benzinkutas beleegyezett.
3: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
2: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
3: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
2: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
3: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
2: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
3: Ha nincs, hát nincs. Jajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
2: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
5: Ugor fel, hátra, öcsi!
2: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
5: Ajaj, enged a gumi!
2: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
5: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
2: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
5: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
2: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
3: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
2: Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
5: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
4: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
3: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
4: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
3: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
4: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
3: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
4: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
3: Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban!
4: Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
3: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
4: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
3: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
4: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
4: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felesett tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
4: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
3: Madár az illető?
4: Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
3: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
4: A madárvédő, golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
3: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
4: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
3: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
4: Radírpók felmászott a lyukból.
3: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
1: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
4: Radírpóknak felcsillant a szeme.
3: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek?
4: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
3: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
4: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
3: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
4: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
3: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
4: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
3: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
4: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
3: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
4: Festéktüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
3: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
4: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
3: Várjál csak, ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
4: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
3: Mi lesz, ha szélcsend lesz?
4: Gombóc Artúr csak legyintett.
3: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
4: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott.
3: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk.
4: Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
3: Ó, hát szóra sem érdemes.
4: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, akinek három fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akadt számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A három fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
3: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
2: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
3: Vegyétek ezt a három piros almát!
2: Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben. Majd elbúcsúztak, és a három királyfia nyakába vette a világot. Már vagy három napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
3: Vizet, vagy szomjan halok,
2: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, és előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, és bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet,

0: látta már ő is, és a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai a legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, és az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
1: Na hát, így megszépültem volna!
0: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
1: Hát te mit csinálsz ott fenn?
0: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
1: Talán most végre királynő lehetek!
0: Először megpróbálta kedves szavakkal leídesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a lányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
1: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
0: mondta mézes-mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hivatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, amint csodaszép leányjá változik, és elkezd csöprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak? Örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
2: Csukás Mese Rádió.

0: kárókat adott. Mondj és kárász, mint eleség, ide oda terelem, kezeket seregét, sosem ér engem, tízben vereség, sosem a végem, a csövezek feleség.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Meseleves. Felnőtt mese. Meseleves vagy nyakleves? Mi lesz ma az ebéd? Érdeklődik a 4 éves kislány. Zöldborsóleves, krumplifőzelék, fasírt. De én azt nem szeretem, görbül sírásra a kislány szája. Anyuka sóhajt. Most mit mondjon? A tükörtojást és spagettit leszámítva semmit sem eszik meg a gyerek. Próbálta már kedvesen. Gyere, kóstold meg, meglátod, milyen finom. Máskor alkudozott vele. Na, csak 5 kanállal legyél, aztán jöhet a süti. Volt már, hogy elvesztette a türelmét és kiabált. Végül dühében elzavarta a kislányt az asztaltól. Utána persze bánta, de már nem volt mit tenni. Azt is elhatározta, hogy szigorú lesz. Addig nem mehetsz játszani, amíg el nem fogyott az ebéd. Mindegy. Akármit főz, akármit mond, a kislány nem eszik. Pár falatot ugyan sikerül beleimádkozni, de minden étkezés nyűg. Aztán egy nap zeller krémlevest küld a nagymama kóstolóba. Nagyon finom, de anyuka tudja. A kislány megkóstolni sem lesz hajlandó. Aznap délelőtt annyi a tennivaló, hogy nincs idő külön főzni a gyereknek. Ha nem eszi a levest, hát éhen marad. De amikor kiszalad a kislány a konyhába, hogy megkérdezze, mi lesz az ebéd, az anyja hirtelen ötlettől vezérelve azt mondja, meseleves. Az mi? Tátja el a száját a kis cofos. Olyan leves, hogyha szépen eszed, mesélek közben. És mit mesélsz? Majd meglátod, nagyon izgalmas lesz. Bár még csak 11 óra múlt, a kislánya fogni kezd. Éhes vagyok, mikor ebédelünk már? Mire eljön az ebédidő, a kislány már könyörög, hogy egyenek végre. És csodák csodája, amíg anya halkan mesél neki fejből, szépen fogy a zeller krémleves. Utána a második fogás is eltűnik a tányérról. Ma nagyon finomat főztél, dicséri anyját a kicsi. Mikor lesz megint meseleves? Ma zellerből készült a meseleves. Holnap paradicsomból lesz, jó? De mesélsz hozzá? Aggodalmaskodik a kislány. Hát persze. Nem vagy normális, mondja a szomszédasszony, amikor a kislány édesanyja elmeséli, hogyan eteti a gyereket. Csak elkényezteted. Én már rég odacsaptam volna, ha a gyerekeim nem ennék meg az ebédet. A kislány anyja nem válaszol. Ő nem tud odacsapni. Hetek, hónapok múlnak el, és a kislány egyre többféle ételt hajlandó megkóstolni. Zeller krémlevest már mese nélkül is eszik. Néha vészhelyzetben azért előkerül a mesevarázslat. Kóstold meg a szilvás lepényt! Kínálja a nagymama. Nem szeretem, húzza el a száját a kislány. Kóstoltad már? Nem, de nem szeretem, makacskodik a kicsi. A nagymama sóhajt, igaza van. De a kislány anyja már tudja, mit kell tenni. Mesélek neked a pásztor fiúról, aki úgy szerette a szilvás lepényt, hogy nem is kért mást. Jó, egyezik bele a kislány, és boldogan hátradől. A mese végén elgondolkozik, majd a nagymamához fordul. Teszel porcukrot a szilvás lepényemre? Néhány nap múlva anyukának gyanússá válik a csönd a gyerekszobában. Nagyobb zsivajhoz szokott. Aggodalmasan lép az ajtóhoz, bekukucskál. 4 éves kislánya a babaágy mellett ül, kötényben, kezében fakanállal. Kedvesen, türelmes hangon magyaráz 5 hónapos húgának. Akkor most mondok neked egy mesét a babáról, aki nem akar rendesen szopizni. Anyuka csendben mosolyog. Lehet, hogy a kicsi jó evő lesz?

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Orbán Ottótól hoztam nektek egy verset, aminek azt a címet adta, hogy érdeklődő, és ebben én egy picit magamra ismertem, ugyanis én is hasonlóan szoktam fárasztani a szüleimet, és hát kezdjünk is bele. Apa, figyelj, most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt, ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár el naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugyan nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már, mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol is, máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mit tudom, hogy már megint ideges.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öregapó meg egy öreganyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi. Hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apu, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Ki falta fel a túró kemencénket? Ki rágta le a túróasztal sarkát? Ki ette meg a túró lócának a lábát? Az öregapót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek. Hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt. Az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öregapót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öregapót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreganyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a ködmön. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanárról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán kisemertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogt el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, s megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Ballaszabó már sokalta is.
2: Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában.
1: Szolgabíró Balla bácsi.
2: Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel szabó is lehetnél.
1: Átod, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellén. Na, mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület.
2: Balla bácsi maga vitte haza a remeket, ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment, de visszafelé úgy jött, mint a jeges eső.
1: Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy?
2: Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam, rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában.
1: Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi, szolgám, hogy előbb nem szóltál.
2: Tudok én orvosságot arról is.
1: Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűt cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva, ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember?
2: Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel.
1: Mit szólsz ehhez, deák úr?
2: Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel.
1: Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket.
2: Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla.
1: Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te.
2: Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva.
1: Fölveszed bizest, édesöcsém, 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot.
2: Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem.
1: Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot.
2: Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput.
1: Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek.
2: De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak.
1: Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém,
2: Néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek.
1: Aha, gondoltam magamba, mindjárt kipróbáljuk a csudaködment. És azzal derékon kaptam vasmatyit, s úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett. De még meg is gyömöszöltem a mi hasznát.
2: Telikén tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt.
1: De nem szólt az semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamban. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanár úr megforgatott előre-hátra, nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Ballamára kisajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé, még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Lejár benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
0: A Ködmön című mesét hallottátok.

0: Nyuszi könnyek, orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
1: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból. Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán.
1: Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját. Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow, wow, wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre Polkán. Úgy látszik, Vászja, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél, búcsúzott tőle a nyuszi.
1: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
1: Hogy ne sírnék, kedves báránybarátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi. Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy baj zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
3: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát.
3: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz.
1: Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Be! Be! Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
1: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm, búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
3: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
5: Kukurikú! Fölkelt a nap, nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikitov erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát. Kukurikú!
4: Ahogy a róka meghallotta Mikitov vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, uzsgyi, kirohant a kunyhóból.
3: Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Egy nagyon fura dal következik, majd meghalljátok, hogy miért is mondom ezt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Main olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóczy Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Pálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Pálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem. Fejembe húzom, ha süvít a szél. Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod, oda-vissza, hová parancsolod. Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úrlányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No, Bálint, gondolta magában a legény, amint búsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Pálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Pálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s mikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Pálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy hova adja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére járt, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikás sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a hús. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elől legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úr ebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje vájkálnak. De aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt. Mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyas tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap. Bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más elé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadj meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tehet törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt, még a királyon is. Ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram, királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszönd meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem előtte, sem utána nem uralkodott a népen, mert az uraknak más volt mindig az igazsága, mint a népnek.
0: Csukás Mese Rádió. Ha becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Erdők, rétek.
4: Hol tanyázol, kisnyúl? A nyárfa tövében. Nem fázik a füled ebben az időben? Bizony a nyúl fázik, ha a füle ázik.
3: Mese, mese, Mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska.
5: Gólya, gólya, hazaszállj!
6: Fél lábon ne áldogálj!
7: Puty, puty, puty, purutty, béka, breke, kuty, kurutty.
3: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka, ott díszeleg a tavon, ócska maradéka.
8: A rák a patakban mászik, ollójával hadonászik. Erre-arra csittek-csattog, erre-arra kittek-kattog.
3: Hinta-palinta, szépen szól a pacsirta. Lögd meg, pajtás, a hintát, érje el a pacsirtát.
9: Fecske, fecske, gyere csak, röpködnek a bogarak. Villás farkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Tekeredik a kígyó, tekereg a fára, addig-addig tekeredik, leesik a sárba. Sz-sz-sz.
3: A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel. Balra dül, meg jobbra dül, talán bizony hegel.

0: Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is.
1: Dundi Dongol lépeget, ide-oda nézeget. Ide lép, oda lép, virágporon mézen él.
2: Kis kertemben az űrge, rákapott.

most eddig ültetek a helyeteken? Pártali, most álljatok föl, mert megnézzük, tudtok-e egy lábbal is ugrálni a pocsolyában? Jó, kipróbáljuk? Akkor most mindenki keresse meg a jobb lábát. Ez lesz az? Na, akkor nézzük, gyere! Locs, locs, locs, locs. Most jön a másik láb. Locs, locs, júj, locs.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel. Cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
1: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök,

0: akkor azt válaszold, repülj csak, és a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette, a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte, repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről.
1: Tudjátok, mit jelent a fokozás? Például Attika hangos, de Rozi még nála is hangosabb.
2: Szia, Attika!
1: Ha pedig ketten egyszerre beszélünk, mi vagyunk a leghangosabbak. De még tudok egy csomó ilyet. Rozi alacsony, mert még fiatal. A szomszéd néni alacsonyabb, mint a szomszéd bácsi. A papagáj tornasorban pedig én vagyok a legalacsonyabb. Nem baj, valakinek utolsónak is kell lenni. Legutolsónak. Na, ti is megpróbáltok fokozni?
3: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el.
6: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék, Kupak és Bödő, 7. rész, a szeleburdi mókus. A napfényes erdő mélyén egy öreg faodvában élt egy kis mókus, Ficergő Frici. Ficergő Frici folyton mozgásban volt, szürke bundája mindig kicsit kócosan állt, mintha sosem lenne ideje megfésülködni. Egyik ágról a másikra szökkent, és néha még meg is pördült ugrás közben. Ilyenkor úgy tűnt, mintha egy pillanatra megállna az idő körülötte. Egyik nap a nagy tölgyfa ágai között ugrándozott, amikor megpillantotta Kupakot és Bödőt a fa árnyékában hűsölni.
7: Szép napunk van, nem igaz?
6: Szólította meg őket a mókus, majd egy dupla szaltós bukfenccel a földre huppant.
8: Az már biztos,
6: válaszolt ámélkodva Bödő. A kis cserebogarat teljesen megbabonázta a mókus ügyessége, és azonnal el is határozta magában, hogy ő is szeretne levegő akrobata lenni.
8: Hol tanultál meg így ugrani?
6: Kérdezte Bödő.
7: Még a mókus iskolában?
6: Vágta rá hegykén Ficergő Frici.
7: Szívesen megtanítalak téged is.
6: Folytatta barátságosan. Bödő nagyon örült a felajánlásnak, így meg is állapodtak, hogy másnap ugyanitt találkoznak, és elkezdik az első ugróórát. Bödő egész éjszaka alig tudott aludni az izgatottságtól. Kora reggel gyorsan felhörpintette a frissen facsart szamócalevét, és már ki is ült a tölgyfa tövébe, hogy várja az új barátját.
7: Délután jövök, Kupak, ne várj az ebéddel!
6: Búcsúzott Bödő, és mielőtt Kupak szólni tudott volna, Bödő már be is csukta maga mögött az ajtót. Várt délelőtt, várt délben, és várt délután is. De a mókus nem jött. Pedig Ficergő Frici elindult, hogy találkozzon Bödővel. Tényleg elindult. Csak hát ő egy egészen szeleburdi kis mókus volt. A fák között ugrándozott egyik ágról a másikra, amikor útközben találkozott Cirivel.
7: Szia, hová sietsz?
6: Kérdezte kíváncsian Ciri.
7: Bödőhöz, hogy...
6: Kezdte a mókus, de alig mondta ki, Ciri már is izgatottan közbevágott.
7: Te nagyon gyorsan tudsz futni, nincs kedved eljönni egy futóversenyre. Szükségem lenne egy váltótásra.
6: Folytatta egy levegővételre Ciri. A mókus szeme felcsillant.
7: Egy futóverseny? Az fantasztikus lenne.
6: És amint ezt kimondta, ebben a pillanatban meg is feledkezett a Bödőnek tett ígéretéről. A mezőn hamarosan elkezdődött a verseny. A fűszálak között izgatott zümmögés, csevegés és círregés hallatszott. A versenyzők bemelegítettek, törzskörzés, karkörzés, guggolás, fekvőtámasz. Ficergő Frici fel alá ugrándozott, már alig várta a rajtot.
7: Ez jó munka lesz?
6: Lelkendezett Ciri.
7: Milyen kár, hogy Kupak és Bödő nincsenek itt?
6: És akkor Ficergő Frici megállt és a homlokára csapott.
7: Jaj, Bödő!
6: Kiáltott fel, és kétségbe esetten felugrott egy bokorra, onnan egy fára, és Ozsgyi már el is tűnt az erdőben, faképnél hagyva Cirit. Léhegve ért a nagy tölgyfához, ahol Kupak nyitott ajtót.
7: Bödő!
6: Kérdezte bátortalanul a mókus.
9: Már lefeküdt aludni. Nagyon várt rád.
6: Válaszolta Kupak, és lassan megrázta a fejét.
7: Én elfelejtettem. Cirivel találkoztam is.
6: És ekkor újra a homlokára csapott.
7: Őt is elfelejtettem.
6: A mókus nem szólt többet. Lassan leült a tölgyfa tövébe, és a farkincáját szomorúan maga köré tekerte.
7: Nem akartam,
6: suttogta.
7: Annyi minden történt egyszerre, és végül senkivel sem tudtam időt tölteni igazán.
9: Mit szeretnél most csinálni?
6: ült le mellé Kupak.
9: Jóvá tenni?
6: Válaszolt csüggetten a mókus.
9: Mi lenne, ha bocsánatot kérnél tőlük, és hárman együtt játszanátok közösen?
6: Tanácsolt a Kupak. Ficergő Fréci hüppögve bólogatott, majd hazaindult. Másnap reggel a kis mókus Bödőhöz sietett, és bocsánatot kért, amiért megfeledkezett róla. Elmesélte, hogy valójában elindult, hogy találkozzanak, csak közben Cirinek is elég érkezett a mezei futóversenyre. Majd aztán róla is megfeledkezett. Ezután Cirihez ment. A kabócalány egy ágon ült és csendesen ringatózott.
9: Ne haragudj, hogy cserbe hagytalak tegnap,
6: mondta a mókus és bűnbánóan tördelte a kezét. Ciri egy ideig nem válaszolt, majd végül bólintott. Nem haragudott igazán. Kupak tanácsára aznap mindannyian együtt játszottak. Ciri is csatlakozott az ugróórákhoz, és a kis társaság újra jó kedvre derült. Ficergő Frici pedig azon a nyáron megtanulta, hogy jobban figyeljen másokra, és ne legyen annyira szeleburdi. Volt már olyan, hogy annyi minden történt egyszerre, hogy elfelejtettél valamit? A kis mókus, Ficergő Frici is így járt. Nem akart senkit megbántani, csak túl sok mindenre figyelt egyszerre. Aztán rájött, hogy fontos figyelni arra, amit megígérünk, és néha jobb, ha egyszerre csak egy dologgal foglalkozunk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is kis mókus vagy az erdőben. Állj fel és kezdj el ugrálni egy helyben, mint ahogy a mókus ugrál a faágakon. Ugorj kicsiket, majd ugorj nagyokat, hip-hop, hip-hop. Most próbálj meg egyet előre ugrani. Egyet hátra, előre, hátra, előre, hátra. Most ugrálj tovább egy helyben, de ha azt mondom állj, akkor azonnal meg kell állnod. Ugrás, ugrás, állj! Most újra, ugrás, ugrás, ugrás, ugrás, állj! Nagyon ügyes vagy. Most képzeld el, hogy a mókus egyik ágról a másikra fordul ugrás közben. Fordulj egyet jobbra, most fordulj egyet balra. Állj meg! Most érintsd meg a jobb kezeddel a bal térdedet. Ezután érintsd meg a bal kezeddel a jobb térdedet. Majd tapsolj egyet. Próbáld meg még egyszer. Jobb kéz, bal térd. Bal kéz, jobb térd, taps. Jobb kéz, bal térd, bal kéz, jobb térd, taps. Most állj meg egyenesen, nyújtózz jó magasra, vegyél egy mély levegőt, és ahogy leengeded a kezed, fújd ki a levegőt jó hosszan.
3: Csukásmese Rádió.

0: Na, ki enne tormát?
1: Fúj!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az se!
0: Oda sültántást?
1: No.
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és? Csokit?
1: Igen, csokit!

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: az okos leány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros okos leánya, aki olyan okos volt, hogy hetet hét országra elment a híre. Meghallja ezt a király. Oda izen, hogy van neki a padláson 100 esztendős kendere. Fonja meg azt sejem cérnának. A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. Megint vissza izen a leány, hogy fordítassa ki a király a korsót, mert az öreg apja se hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban megtetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el a lány ő hozzá, de menjen is meg ne is, köszönjön is meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is. Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot megfogott, 2 szita közé tette, és elvitte magával. Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is nem is, köszönt is nem is, vitt is ajándékot nem is. A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
0: Az okos leány című mesét hallottátok.

Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Az arató ebédje. Móra Ferenc meséjét Rutkai Éva mondja el.
1: Örzsike édesanyjának nagy volt a gondja. Elkészült az ebéd, de nem volt, aki kivigye az arató gazdának. Istenem, Istenem, mit évő legyek, sopánkodott a gazdasszony. Ha magam szaladok ki az ebéddel, elhalad rajtam az idő, pedig tarhonyát kellene gyúrni délután. Ó, csak ne búsuljon, édesanyám, kottyant bele Örzsike a tépelődésbe. Úgy kiviszem én az ételt édesapám uramnak, hogy el se hűl, mire kiérek vele.
2: Te csöpség, hiszen föl se bírod emelni az ételhordót. Örzsike mindjárt elpityeredett volna, ha az édesanyja be nem kötötte volna a fejét pirosbabos kendővel, s kezébe nem adta volna a fehér abroszban az ételhordót. Na hát akkor Isten hírivel, de hamarám, siess, hogy el ne késsél, lassan menj, hogy el ne essél. Az úton meg ne állj, az abroszra vigyázz, hogy be ne levesezd, s mindig a lábad alá néz a dűlő úton, hogy meg ne szúrja a királydínje. Sose féltsen engem, édesanyám, fogadkozott Örzsike. Tudok én vigyázni magamra. Olyan büszkén ment akár egy király kisasszony, még csak hátra se fordult. Pedig ugyancsak kiabált utána a bicókannuska az árok partról. Gyere, Örzsike, együnk papsajtot! Jaj, dehogy érő rá, mikor az édesapja várja az ebédet. Más jó ismerősökkel is találkozott az úton. Mentek elébe nagy gágogással a libák. Hozzá törleszkedett a kis tarka bárány. Rákiabált a kakuk. Ne menj, Örzse világgá! Gyere szedni pimpim párét! Me! Ne szaladj úgy, Örzsike! Gyere, szaladozzunk a gyepen!
3: Kakuk, kakuk, kis babus, gyere, keress meg, hogyha tudsz!
1: Örzsike rájuk se hallgatott. Örült, hogy elmaradtak tőle, mikor bekanyarodott a dűlő útra a rostáblák közé. Hát, ahogy mély sebesen, egyszer csak a szemének vágódik egy bolondos pillangó. De ezt már meg kell fogni, mert ilyen pilléje még egy lánynak se volt. Letette az ételhordót az útszélre, s utána kapott a pillének, amelyik leült egy roskalászra. De abban a pillanatban már egy tüskés rózsa körül karikázott. Nagy vigyázattal kiterjesztette Örzsike a tenyerét, de ahogy összecsukta, nem maradt benne egyéb, csak egy csúnya hegyes tüske. Úgy a tenyerébe fúródott, hogy alig bírta kihúzni. A pille elrepült, és csúfolódva libegtette a szárnyát. Ő pedig leült az útszélre, úti levélfüvet keresni a tenyerére. Talált is egy szép nagy levelet, de ahogy le akarta szakítani, észrevette, hogy egy csigabigácska legelészett rajta. Úgy mozgott a szájacskája, hogy öröm volt nézni. S Örzsike addig nézte, míg egyszer csak lehanyatlott a feje a puha fűbe, és lecsukódott a szeme. Elaludt. Még tám most is aludna, ha a kakuk arra nem repült volna, s röptében rá nem kiállt. Kakuk, kakuk, a híres elaludt. Megeszi a csigabiga a mákos csíkot, hátra kötik a sarkát Örzsikének. Ilyetten ugrott föl Örzsike, s még csak az álmot se dörzsölte ki a szeméből, úgy sietett az étellel, mégis elkésett vele. Hanem azért az édesapja nem haragudott Örzsikére, dehogy is haragudott. Inkább azt se tudta, mit csináljon örömében, hogy ő hozta ki az ebédet. Nézd, Örzsikém, mit fogtam én neked idekint? Mondta mosolyogva, s azzal fölvette a kereszt töviből a kalapját. Hát egy nagy pillangó volt alatta. Aranyos szárnyán kék sejem pántlika, zöld nyakra valója, pörge bajusza, tulajdon az a pajkos pillangó, amelyik miatt elaludt Örzsike a rozsok között.
4: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincem pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
1: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, most Romhányi József egy vidám versét mondom el nektek. Remélem, kedvelni fogjátok. Parajnézis, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete. Legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is, hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fenhegye meg. Mert ha légy vagy, légy, mondta vagy 100 légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis tünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj a mai naptól magad! Szerezd meg az eledeled! Legyek ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt, de oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mit egy színész is csak nehezen palástól. Bele is sült rögtön, mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.
1: Csukás Mese Rádió.

Az aranyfarkú kígyó. Egyszer régen Indiában történt, hogy élt a dzsungel szélén egy földművelő család a 7 gyermekével. Nagyon szegények voltak, s a szülők akármilyen szorgalmasan dolgoztak. Épp hogy jutott némi falat az asztalra. Annak ellenére, hogy szüleik dolgos életet éltek, a 7 testvér olyan lusta és semmire kellő volt, amilyet még nem látott a világ. Egész nap henyéltek vagy mulattak, s a kisujjukat sem mozdították, hogy segítsenek szüleiknek. De akárhogy korholták őket, édesanyjuk akárhogy sírt, a 7 fiú csak nem akarta segítségükre lenni. Bárcsak lenne még egy gyermekem, sóhajtozott ilyenkor magában az asszony. Végül kívánsága teljesült, nem sokára gyermeket várt. Az asszony nagyon boldog volt, mert mindenki azt jósolta neki, hogy az új csöpség nem lesz olyan mi haszna, mint a többi. Mikor elérkezett a nagy nap, csodálkozva látták, hogy az asszony bizony egy kígyót szült gyermek helyett. A nagy riadalom közepette, a csúszómászó pedig egy pillanat alatt kikúszott a konyhóból, és eltűnt a dzsungel fái között. Hogy szomorkodott az asszony! Nem elég, hogy kígyót szült, de még el is szökött tőle. Hetekig vigasztalt a férje, elhalmozta kedves szavakkal, s minden földi jóval, de az asszony szomorúsága nem enyhült. Aztán egy nap az asszony álmot látott. Megjelent neki a kígyó, és azt mondta. Ne bánkódj, édesanyám! Korábban igazán gazdag ember voltam, de annyira fösvény, hogy még a saját családomnak sem adtam a vagyonomból. Hagytam őket éhezni. Az istenek pedig büntetésül megátkoztak, és kígyóként kellett újjászületnem. Ezentúl minden nap eljövök, és hozok neked egy kis aranyat. Így tehetem jóvá a bűnömet, mondta a kígyó. És mégis honnan szerzel aranyat? Kérdezte csodálkozva az asszony. Csak adj nekem minden nap egy pohár tejet, majd ha megittam, vágj le a farkamból egy újnyi darabot. Ó, de hát miért okoznék én fájdalmat neked, fiam? De hogy fog fájni? Majd meglátod, visszanő az, mondta, majd véget ért az álom. Az asszony reggel izgatottan ébredt. Kipattant az ágyból, s ment is egyenest az udvarra, hogy megfejje a tehenet. Aztán kikészítette a kígyónak a pohár tejet, éppen ahogy kérte. Nem is kellett sokat várnia. Pár perc múlva már meg is jelent az ajtóban a kígyó. Miután megitta a tejet, oda kúszott az asszonyhoz, és az levágott egy újnyit a farkából. És lássatok csodát! A kígyó farka egyszeriben arannyá változott az asszony kezében. A kígyó pedig amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a dzsungelben. Így ment ez nap-nap után. A kígyó minden reggel megjelent a kunyhónál, anyja pontosan egy újnyit lemetszett a farkából, majd az állat eltűnt a dzsungelben. Nem telt el sok idő, és a család úgy meggazdagodott, hogy a legtehetősebbek lettek a faluban. Nem kellett ezután dolgoznia senkinek, a 7 fiú pedig folytathatta a semmittevést. Ám a pénz, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúk nem tudták visszafogni magukat, és két kézzel szórták a pénzt. Egyre drágább ékszereket, ruhákat vettek maguknak. Nem sokára keveselni kezdték az újnyi aranydarabkát, és folyamatosan anyjukat noszogatták,
hogy ugyan vágjon le a kígyó farkából egy kicsit nagyobb részt. De az anyjuk nem akart nekik engedni. De hisz azt mondta, csak egy újnyit vágjunk le, ne legyetek telhetetlenek, intette őket nyugalomra. Ám a kabzsi fiai nem hagyták annyiban a dolgot. Addig mondogatták neki, hogy próbálják ki, mi történik, ha két újnyit metsz le az állatból, míg az asszony ráállt a dologra. Következő reggel ismét egy pohár tejjel várta a kígyót, ám utána két újnyit vágott le az asszony a farkából. De ahelyett, hogy arannyá változott volna, a kígyó kimúlt. Hogy sírt az asszony, amiért elveszítette kedves fiát? De sírtak a testvérei is, hisz se kígyó, se arany nem volt ezután. Megbánták mindannyian tettüket, és ezután szorgalmasan dolgoztak, míg meg nem haltak.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
2: Gratulálok.
1: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
2: Hogy tovább jutottál a kerületire?
1: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
2: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez meg hogy jön ide?
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.

o magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a Földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől, hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az arany király, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az arany király minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni. Vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog, tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett.
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, és a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A Gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a leges, legszebb királylány. A Gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt! A Gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek káprázott a szeme, és szédülni kezdett. Eddig egy kérőm sem tett értem eleget. Te feláldoznád magam a kedvemért? Kérdezte a lány. Többet is tennék érted, fenség, felelte az ifjú. Kelj át mezítláb a világhegyen, majd vissza, s akkor a tiéd leszek, szólt a király kisasszony, s kivonult a teremből. A herceg azon nyomban nekilátott a nagy útnak. Féltette utolsó esélyét, s az igazat megvalva menekülni is akart abból a bódító gyémánt országból. Alig kapaszkodott pár métert, tudta, hogy most sem szerelmes. A herceg napokig bolyongott étlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, át

0: Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvőtámaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után neki láttam fekvőtámaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janó a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janó elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának, a magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a harmadik levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik Borzéknak, a másik Nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Titi-tá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribi az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, duzzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribi. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott

0: a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is, és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó, Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé. De hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre. Kutykorutty, de jó, hogy jössz, Csiribi! Brekegtek a békák. Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó! Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott. Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk? Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást. De zászló is legyen rajta. Lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még két levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad. Mi addig folytatjuk a keresést, bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára. Délután várunk, integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret. Nézzétek, ott benne az ágak közt, mintha volna valami. A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt. Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi. Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt. Óvatosan bearaszolt a tüskék közé, és csőrével tirángatta a levelet. Csak egy picit szakadt el a boríték. Mi van ráírva? Kíváncsiskodott Panka. Panka és Csiribi, betűzte Csiribi. Úgy látszik, Bonifác küldte a városból. Olvasd, tapsikolt Panka. Csiribi kibontotta a levelet, és már olvasta is. Kedves Panka és Csiribi, látogassatok meg a városban, nagyon várlak. A címet tudjátok. Gyertek, mielőbb. Üdvözöl, Bonifác. Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott.
1: De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét.
0: Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot.
1: Ne csak egyet küldjetek, 6 akar Benedek. Énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról.
0: Panka és Csiribi elvitték Borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: csapok bicikli. Légy, oda csapok, légy, átbutas a se légy, mert oda csapok, légy.
1: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
2: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
3: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihú!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat!
1: Sziasztok kedves gyerekek, Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ür rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyek középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körbe repülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, én Panni vagyok.
6: Sziasztok, én Máté.
5: Unatkozom.
6: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
5: Jó. Gondoltam valamire.
6: Tehát akkor barkóbázunk?
5: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
6: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
5: Gondoltam, igen.
6: Jó. Akkor tárgy?
5: Tárgy.
6: Tárgy?
5: Tárgy.
6: Hogy de ügyes vagyok.
5: Nagyon jó vagy.
6: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
5: Igen. Igen, használati tárgy.
6: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
5: Nem.
6: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
5: Igen.
6: Általában este használjuk?
5: Igen.
6: Miért reggel nem?
5: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
6: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
5: Igen, télen is használjuk.
6: Akkor, ha fázunk?
5: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
6: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
5: Igen, igen.
6: Tényleg?
5: Van belőle olyan is.
6: Többféle van belőle?
5: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
6: Hé, cipő?
5: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
6: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
5: Igen, arra gondoltam.
6: És sok csúnya ilyenem van?
5: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
6: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
5: Persze, hogy szeretem.
6: De azok a pulcsik miért csúnyák?
5: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
6: Igen.
5: És neked is jól áll.
6: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
5: Nem kell.
6: Hát jól beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
5: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
6: Sziasztok!
7: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem, kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyájlegelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a hortobágy széles útját járta, annak előbb-utóbb át kellett kelnie a Hortobágy nevezetű folyón. És nem elég, hogy át kellett kelnie, hanem végig is kellett hallgatnia a széles rónaság meg a folyó veszekedését. Ezek ugyanis már évszázadok óta azon vitáztak, hogy melyiküket hívták előbb Hortobágynak. Az öreg pásztorok azt beszélik, Szent István királyunk pecsétes írásba foglalta, hogy mindkettőnek igaza van. Ám a királyi oklevél valami törökkori csetepatéban elveszett, így aztán megint lehetett vitatkozni. A vitát tovább bonyolítja, hogy van egy Hortobágy nevű falu is, a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgysem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott, hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a Hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, s olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a Hortobágyon, a Hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa megközben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbégatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kurtba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre odanyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macska farka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a Hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nem, hogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a Hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídon dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jaj beszélgelés volt. Oda szaladt az egész Hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripájuk alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeállt. Beleesett a Hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepné be a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fennség írásba adta, hogy inkább megépítik a negyedik, ötödik és hatodik hidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. És épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem előjáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája sruttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan, de már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a Hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a Hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbe esve könyörög: irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen. Jó vacsorát, nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka: nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem három kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján, és láss csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebbecske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Hű, de nagy skandallum támadt akkor megint szerte a déli bábos rónaságon. Egyesek azt mondták, hogy a henye kunkor nőjön az orrába annak, aki eztet kitalálta. Mások így szóltak: a csepp lesz látony az ezgesse meg kezét, lábát annak, a megmétejezett senki házinak, aki eztet fölfedezte. És megint mások mondtak volna még mást is, de ekkor a daru szelídítő keserű szavakkal tett szemrehányást az őt elnyelő, ám kívánságát teljesítő csukának: becsaptál engem, te csuka, hisz kívánságomra nem hídat építettél, hanem gátat. Én ugyan nem csaptalak be, te daru szelídítő, hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd, mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a daru szelidítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész Hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelidítő így szólt: azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És láss csodát, A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyan ott állt a szakértő hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek így szólván. Barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve. Na, ettől aztán senki nem lett okosabb. Viszont a daru szelidítő kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásárt, és ezért így szólt a csukához. Azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daru szelidítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá. Ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daru szelidítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többi. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daru szelidítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort, mételyfűvel, vagy valami páfrányfélével.
3: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Simai Mihály a hegyi tónál. Elmondja Kassai Katalin. A nyár, az aranyarcú nyár kék serlektóra hajlik itt. A szél hattyúja vízre száll, habon morzsolja tollait. Távcsővel kémlelem a hegy karcsú szép léptő szarvasát. Pettyes borjával inni megy, aranyló ringó réten át. A kicsi botlik, megremeg, orrocskájával összecseng 2 égszínkék harangvirág.
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
1: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
0: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
1: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
0: henceg.
1: Még hogy én hencegek? Igenis.
0: Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt. Hadd mondja végig, Aromó. Az oroszlán elhallgatott.
1: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
2: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
0: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
2: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
0: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
1: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú! Fiú, fügy! Lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
0: Dühöngött Bruckner Siegfried.
2: Hallod, Mikka Makka? Azt mondja, nem vers?
0: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
2: Hát, bizony,
0: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
1: Miért?
0: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
2: Csak!
0: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
1: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kőtyúkanyó kend a szobában lakik itt bent?
2: Állj,
0: mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
1: Hát kicsoda?
0: Háborgott Bruckner Siegfried.
1: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
2: Jó,
0: vágott közbe Mikka Makka.
2: De ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
0: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
1: Úgy van,
0: helyeseltek a többiek.
1: Ki az a Petőfi Sándor?
0: Kiabált Bruckner Siegfried.
1: Soha se hallottam a nevét.
2: Elég szégyen, mondta Maminti.
0: De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
1: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
0: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
1: Ho-ho, adonászott a Romó.
0: Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
1: Rímnek kell benne lenni?
0: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem árt,
0: mondta az.
2: De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
1: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
0: Elkezdte.
1: Apám tyúkja,
0: írta Bruckner Siegfried.
3: Egy tyúkapaumia köhű. Itt bent lakik a szobában, kend.
2: Ez zavarni, kirúgni, dühöntek a többiek.
0: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
3: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
0: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
3: Szavalt, csak úgy zengett.
1: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
4: Ugyan, miféle vers ez?
2: Mondta szemrehányóan a Romó.
0: Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
3: Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az Anna ménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
1: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
0: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
1: Ugyanazt, amit az anakonda.
0: Kiabált közbe Vacska Mati.
3: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
0: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
1: Senki!
0: Zúgták a többiek.
3: Nem ér,
0: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
4: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
0: Kérdezte Mikka Makka.
3: Senkinek,
0: felelték kórusban.
2: Ezen nem újjon,
0: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
2: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
0: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
2: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett.
3: Hányadik betű az ABC-ben az A?
0: Kérdezte Vacska Mati.
4: Hátulról vagy előről számítva?
0: Érdeklődött a Romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
2: Itt van az 59. oldalon.
0: És olvasta.
1: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
4: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
0: mormogta a Romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
4: Jöhet a következő,
0: intett Mikka Makka.
1: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
4: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
3: Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
1: Még hogy elpüsztülök,
0: vihogott Bruckner Siegfried.
3: Püsztülök a rühgéstől.
0: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka.
3: Ki következik?
0: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam.
1: Halljuk!
0: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordrit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
3: Miért csütörtökül Ordrit?
0: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
3: Ha péntek, péntekül ordítana.
1: Idegen nyelveket nem tud?
0: Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
3: Nem,
0: mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
3: Elég,
0: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
1: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
3: Nem ér,
0: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
3: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
1: Eszed tokját, hottentotta,
0: háborgott a Romó.
3: Ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem,
0: mondta Bruckner Siegfried.
3: Már meg is sózhatod,
0: felelte a Romó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. A Romó újra belefogott.
1: Bálomböki bagu fan, bálomböki big a fún, búlámböki bög ifan, bálumbaká bög öfin.

0: Ja, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol? Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó. De egy kutyahol? Esetleg elfárad, vetette közbe Vacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
1: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
0: Kelt Bruckner Siegfried is lószer a Finn védelmére. Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írta, mégis az én találmányom. Ez igaz? Hagyták helyben a többiek. Találmánynak nem rossz, lepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek. Mikka-makka megint csengetett. Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm. Így szavalt. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm. Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam. No, mondta Mikka-makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
1: Miért? Mit jelent?
0: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
1: Engem is?
0: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried. Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka-makka.
1: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk!
0: Kiabálták a többiek. Mikka-makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
1: Majd kölcsön adhatod krumpli főzelékembe,
0: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas találós kérdésre? Figyeljetek csak, így hangzik. Ez az eszköz mindig a kezedben van, amikor valamit gyorsan le akarsz írni. Általában vékony, hosszú és sokszor színes, ha eltörik, mindenhova tinta folyik belőle. Vannak illatosak, radírozhatóak, zselések, nem zselések. Ha majd nagyobb leszel, ezzel is írsz majd a füzetedbe. Mi lehet ez? Találd ki és mondd ki bátran! Helyes! Ez a toll! Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Én nagyon szeretem a sok színes tollat, és aminek illata is van, az a kedvencem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
4: Csukás Mese Rádió.
6: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
7: És akkor virágéknál ég a világ. Egy, két,

0: Egyszer Rozit rajta kaptam azon, hogy mérő szalaggal mászkált a szobájában. Megkérdeztem, mit csinál, mire azt felelte, hogy hosszú mással hangzókat keres. Ehhez nem kell mérő szalag, elég azt megjegyezni például, hogy hány lábon állunk a földön. Úgy van, kettővel, és két ellel írjuk azt a szót is, hogy áll. Két vállunk van, ahogy a szóban is két elbetű van. Nekem pedig két szárnyam van, innen jegyeztem meg, hogy a szál szót is két elbetűvel írjuk. Ti is tudtok még hosszú mással hangzós szavakat mondani?
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
3: Műsorajánló következik.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanulsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Műsorajánlót hallottatok.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mesesorozatát Roatis Andrea meséli el.
7: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, 8. rész, a biciklis vándor. A napfényes erdőben már napok óta nagy volt a sürgésforgás. Az erdő lakói izgatottan készülődtek a nyári kiállításra. Mindenki valami különlegességgel, valami egyedi alkotással szeretett volna előrukkolni. A pillangók színes virágszirmokat préseltek könyvekben, és azokból készítettek képeket. A csigák fényes levélkékből ragasztottak hosszú, gírbe-gurba díszeket. Még dr. Lombard, a szarvas bogár is lelkesen készült. Agyagból parányi gyertyatartót formázott. Az egész erdőt egy különös, izgalmas érzés járta át, az alkotás öröme. Kupak és Bödő is készültek a kiállításra. A nagy tölgyfa alatt rendezték be a saját festőműhelyüket. Kupak éppen gondosan sorba rakta az ecseteket és a festékes tégelyeket, amikor Bödő nagy csóhajjal összegyűrt egy papírlapot.
8: Nekem ez nem megy,
7: morogta csalódottan. Előtte szanaszét a földön és az asztalon is több összegyűrt papír hevert. Az egyik lapon egy nagy barna maszat terült szét. A másikon a sárga és a piros festék összefolyt. Egy harmadik papírt a víz teljesen szétáztatott, és egy mogyorónyi lyuk tátongott a közepén. Kupak közelebb lépett, majd felvette az egyik rajzot a földről, és óvatosan széthajtogatta.
9: Szerintem ez egészen érdekes lett.
7: Kezdett bele, de Bödő azonnal félbeszakította.
8: Érdekes?
7: Csattant fel.
8: Én nem érdekeset akarok festeni, szépet akarok. Legalább olyan szépet akarok csinálni, mint a többiek.
7: Majd mérgében egy újabb papírt összegyűrt, és a tölgyfa gyökerei közé hajította. Kupak leült mellé, és vigasztalni próbálta, de hasztalanul. Ebben a pillanatban furcsa hang hallatszott a mező felől.
8: Csiling, csiling!
7: Kupak és Bödő egyszerre kapták fel a fejüket. A magas fű között lassan feltűnt valaki. Egy apró termetű, puha bundás pelek közeledett biciklivel az ösvényen. Kerekfülei voltak, hosszú bajusza és hatalmas bolyhos farka, ami majdnem úgy hullámzott mögötte, mint egy zászló. A kockás inge lobogott a szélben, miközben vidáman tekerte a biciklit. Menet közben egy répát rágcsált, és olyan szélesen mosolygott, mintha az egész világ a barátja lenne. A bicikli kosarából térképek kandikáltak ki, amelyek mellett volt egy összecsavart pokróc. Néhány kopott ecset is himbálózott a kosárban, valamint egy kis elemózsiás csomag lapult a legalján. A bicikli csilingelt még egyet, aztán a vándor fékezett a tölgyfa mellett. Látszott rajta, hogy hosszú útról érkezett.
8: Szervusztok!
7: Mosolygott rájuk.
8: Na hát, itt aztán nagy alkotás folyik.
7: Bödő gyorsan maga mögé húzta az összegyűrt lapokat, a Pele azonban észrevette a papírgalacsinokat és a szana szétfolyt festéket. Lassan letámasztotta a biciklit a tölgyfa mellé és bemutatkozott.
8: Bali vagyok, Vándor Pele, de a barátaim csak jó fiúnak hívnak.
7: Nevetett fel.
8: Mi történt itt?
7: Kérdezte, miközben körbenézett. Bödő durcásan megrántotta a vállát.
8: Semmi. Csak nem tudok szépet festeni. Az én nevem amúgy Bödő, ő pedig a barátom Kupak.
7: Bali apró szőrös kis mancsaival felvette az egyik papírt a földről. Sokáig nézegette, egyszer közelebbről, aztán távolabbról is.
8: Pedig ez a festmény tele van színekkel,
7: mondta végül teljes természetességgel. Bödő nem szólt semmit, csak csendben gubbasztott tovább az asztal felett.
8: Ez itt például,
7: mutatotta Pele a nagy sárga-piros pacára,
8: szerintem pont olyan, mint amikor a nap lebukik a dombok mögött.
7: Bödő hunyorítva nézni kezdte a rajzot.
8: Szerintem inkább csak elrontottam,
7: legyintett. Bali megrázta a fejét és így szólt.
8: Nem biztos, hogy minden pacából hiba lesz. Néha a pacákból születnek a legérdekesebb dolgok.
7: Majd visszalépve a biciklihez, benyúlt a kosarába, és elővett egy furcsa ecsetet. A nyele kissé kopott volt, mintha már rengeteg helyet megjárt volna. Az ecset szőrei szana szétálltak, mégis az egész valahogy különlegesnek tűnt.
8: Ez az ecset sok mindent látott már,
7: mondta sejtelmesen.
8: Egy bazárban találtam rá néhány évvel ezelőtt. Egy varázsecset?
7: Kérdezte rögtön Bödő. A Pele nevetett.
8: Nem egészen, inkább olyan ecset, ami segít másképp látni a dolgokat.
7: Bödő bizonytalanul átvette az ecsetet. Kupak és Bali a fehér lap felé hajoltak, és bátorítóan Bödőre néztek.
8: No, rajta próbáld meg!
7: Biztatták mindketten. Bödő a sárga festékbe mártotta az ecsetet, majd húzott vele egy vonalat. Aztán vízbe mártotta, majd a kék festékbe, és újból festett egy vonalat a papírlapra. A két szín megint összefolyt.
8: Jaj, ne!
7: Sóhajtott fel rögtön. De a Pele mosolyogva közelebb hajolt.
8: Nézd csak, ott középen mit látsz?
7: Bödő közelebb hajolt a papírhoz. A sárga és a kék között halványzöld folt kezdett kibukkanni. A festett vonalak szélei pedig olyanok voltak, mintha puha felhők húznának az égen.
10: De gyönyörű!
7: Álmélkodott Kupak. Bödő kissé meglepődve tovább festett. A színek újra összefolytak, de most a kisbogár szemei egyre jobban csillogtak az örömtől. Egy piros foltból virág lett, a kék maszatból hullámzó patak, a sok szín között pedig egyszer csak megjelent egy hatalmas szivárvány.
8: Na hát!
7: Suttogta Bödő.
8: Látod?
7: Mosolygott a Pele.
9: A színek néha összekeverednek, és így valami új születik.
7: Bödő hamarosan befejezte a festést, és a papírján egy vidám, színes kép ragyogott. Nem volt tökéletes, volt rajta néhány festékpaca, gérbe-gurba vonal és elmosódott színek. De tele volt élettel, így már büszkén vitte el a nyári kiállításra. Az erdő lakói egymás után álltak meg Bödő képe előtt.
9: Olyan vidám, nézd azt a szivárványt, mintha mozognának a színek.
7: Bödő füligérő mosollyal hallgatta őket. Végül ugyan nem ő kapta a fődíjat, de egy különleges díjat igen. A legvidámabb alkotás. Bödő boldogan szorongatta az oklevelet, miközben szemével Balit a biciklis pelét kereste. De sem a pele, sem a bicikli nem volt már sehol. A távolból a mező felől még halk csilingelés hallatszott. Csiling, csiling. Bödő a lemenő napfényében látta, ahogy a pele hátrafordul, mosolyogva integet egyet, kockás inge lobog a szélben, aztán lassan eltűnik a hullámzó fűtengerben. Volt már olyan, hogy csak a hibákat láttad abban, amit készítettél? Bödő is csak a pacákat és az összefolyt színeket vette észre a saját festményein. A biciklis pele azonban megmutatta neki, hogy néha a legszebb dolgok éppen a váratlan hibákból születnek. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy különleges legyen. Néha elég, ha bátran tovább próbálkozunk, és megtanuljuk más szemmel nézni azt, amit alkotunk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is a biciklis pele vagy, aki hosszú úton érkezik az erdőbe. Feküdj hanyatt a földre, és emeld fel a lábaidat. Kezdj el lassan tekerni a levegőben, mintha bicikliznél az erdei ösvényen. Tekerj lassan, most egy kicsit gyorsabban, még gyorsabban. Csiling, csiling, megérkeztél. Most állj fel. Képzeld el, hogy a szél belekap a kockás ingedbe. Dőj lassan jobbra, majd balra, mintha a szél fújna biciklizés közben. Jobbra, balra, jobbra, balra. Képzeld el, hogy egy ecset van a kezedben. Emeld fel a jobb karod és fess nagy köröket a levegőbe. Most rajzolj egy hullámvonalat. Most pöttyözz a levegőben apró mozdulatokkal az ujjaiddal. Próbálj meg a bal kezeddel is. Emeld fel a bal karod és fess nagy köröket a levegőbe. Most rajzolj a bal kezeddel egy hullámvonalat, majd pöttyözz a levegőben megint apró mozdulatokkal. Most jön a szivárványfestés. Húzz egy nagy ívet a magasba mindkét kezeddel, mintha szivárványt festenél. Most forogj lassan egyet jobbra, majd egyet balra. Végül állj meg, vegyél egy mély levegőt, és fújd ki hosszan.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod ma délután 2 órakor a Csukás Mese Rádióban.

0: egy nap a nyaraláson, amikor elered az eső. Ilyenkor a szálláson maradunk és bekuckózunk, és még mit csinálunk? Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál.
1: Hi-ya!

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is hozza!

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, s a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén az itatóvájú körül tehén csorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
0: Képzeld, mi történt?
3: Na, mi?
0: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
3: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
0: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az elemei sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
3: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A Grimm testvérek, a brémai musikusok. Egyszer volt egy ember, s annak egy szamara. Vén volt a szamár, s mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal, mielőtt lebunkóznák. Mert haj, háládatlan az ember, még az is kitelik tőle. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? Ő bizony egyenesen Brémába indult. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is, ott feküdt az út szélén, sóhajtozott magában.
5: Hely, de megöregettem. Hely, de legyengültem. Bezzeg régen, mikor jól tudtam szaladni. De jó dolgom volt.
4: Megáll a szamár, s kérdi.
5: Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hogy ne sóhajtoznék? Hogy ne keseregnék, mikor leöregettem? Nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat.
4: Na bizony, ha meg akar lőni a gazdát, gyere velem! Én megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak. Beállhatsz te is.
5: Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz. Ez lesz ám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad.
4: Mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött, indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő.
5: Hát neked mi bajod? Vén bajusz vitéz?
4: Kérdezte a szamár.
5: Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregettem, a fogamat elhulladtam. Nem tudok egeret fogni, és vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én. Hely, bezzeg becézett, mikor 100-ával fogtam az egeret.
4: Sose búsolj, mondta a szamár. Tarts velünk, jár Brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska. Kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már 3-an mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta.
5: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ennyi, de levitéz lettél.
6: Hát, hogyne, lelkem Szamár atyám fia. Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni?
5: Ó, te bolond, mondotta a Szamár, csak nem engeded, hogy megöljenek. Jere velünk Brémába, állj be a mi bandákba. Neked szép hangod van, éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kukorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A Szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt a társainak.
6: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van,
5: mondta a Szamár. No bizony, akkor kászolódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A Szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, benézett.
6: Na, mit látsz, vén Szamár?
5: Kérdezte a kakas. Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, ó, de mennyi! Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak.
6: Bezzeg jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk,
5: mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a Szamár. Összedugták a fejüket, mindahányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak. Azt, hogy a Szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a Szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre csak elkezdtek muzsikálni. A Szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú, be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József, megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy kísértetek járnak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A Szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik. A ház elsötétedik. Gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg! Mondotta a vezér egyiknek. Hadlán, elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az. De azt a zsivány nem tudta, hogy tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta. Hiszen tarthatta. A gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába szökött, ráfújt és össze-vissza karmolta. Megijedt a zsivány. Szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az idába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a Szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált. Kukurikú! Kikeriki! S csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, is alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez mikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, az meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok az udvarra, elle a szénakazal mellől, ott meg valami fekete szörnyetek úgy oldalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide!
7: Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna.
4: A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét, így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is, napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
1: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolájé is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy új évkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszalt szilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

csuklik, az azt jelenti, hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta a busz megállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emleget minket.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. És mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki: mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel, a kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak: rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok, Csukásmese Rádió!

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kunyhója elejbe.
4: Hészette vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
3: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket úttól érni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
4: Hisz élhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
3: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
4: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét teszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
3: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogyne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
4: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
3: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
4: Hí, öcskocs! El nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
3: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
4: Ide nézzük se!
3: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barackfára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
4: Hé! Ez az a híres Csengő Barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehetem elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
3: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt, még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülöttes, mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének, Imre öcsém, 2 szemed legyen erre a fára, mert ha 1 darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is. Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna. Hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból 1. A legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
4: Jaj, neked kisborús Sós Imre!
3: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
4: Jaj, neked szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
3: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőszgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
4: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
3: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög, motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
5: Bajack, bajack!
3: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A 100. a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szárember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
4: Hát, nini, te vagy az! Kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
3: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a holló a varjúfélék családjába tartozik, és nagyon okos madár? A madarászok szerint ő az egyik legintelligensebb állat a Földön. Hallgass csak! Lehet, hogy legközelebb már te is felismered a hangját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Manó, a Tóni. Szeretett volna lovagolni, de nagy volt a ló, és kicsi a Tóni, s a ló nem akart lehajolni.

0: Tony Robby.
1: Neked melyik mese a kedvenced?
2: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
3: Süsű, a sárkány.
1: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
2: Szeretem.
4: A Süsűt szeretem a legjobban.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
6: Sziasztok gyerekek! Madai Gábor vagyok, színész. És talán éppen azért lettem színész, hogy nyugodtan gyermek maradhassak, és tovább játszhassam azokat a meséket, amelyeket gyermekkoromban láttam, hallgattam, olvastam. A felnőtt mesék is mesék. Valójában mindegyikben az igazságot keresik, és hiszem, hogy a mesék igazsága valós. Hiszem, hogy a jó végül elnyeri a végső jutalmát. Hiszem, hogy minden jóra fordul, előbb vagy utóbb. Móra Ferenc, a vásár. Édesapám szűcsmester volt. 6 legénnyel, 2 inassal varta a sok szép subát, tulipántos ködmönt. Én gyerekes szemmel föl nem tudtam érni, minek az a sok tengersuba, az a tömérdek ködmönt. El nem bírjuk mi a szaggatni, ha minden nap másikat veszünk is magunkra. Nem is nekünk készül az, fiam, okosított fel az édesapám. Hát ugyan kinek? Mindenkinek, akinek szüksége van rá. Akad ennek minnyáján a gazdája a vásárban. Azért megy az ember a vásárba, hogy túladjon azon, amilyen van, és vegyen helyette olyant, amilyen nincs. Másnap reggel, mire kidörgöltem szememből az álmot, se egy árvasubát, se egy fiaködmön nem láttam a házunknál. Mind kivitték azt a vásárba még hajnalkor, mondta édesanyám. Odakint van édesapád is, árulja. Gyerünk ki mi is, szerencsét próbálni. Ki is mentünk, hanem én egy kicsit megcsalatkoztam a vásárban. Nini édesanyám, hiszen ez a vásár csak olyan, mint a piac. Olyan, fiam. Csak hogy ahány száz ember van a piacon, annyi ezer ember van a vásárban. Mindenki abban bizakodik, hogy ahol ilyen sokan vannak, ott könnyebb adni-venni. Csak ugyan annyi volt ott az ember, hogy csak úgy nyüzsgött, mint varjúsereg a mezőn. A mi városunk népének is kint sürgött-forgott kicsien adja. A pajtásaim is mind itt hízlalták a szemüket. Ki az állatseregletes bódi előtt átsorgott, ki a bicska hányás nézegette, ki meg a mézes kalácsos sátrak körül tátotta a száját. Legjobban irigyeltem Jani cimborámat. Az a forgó komédiában lovagolt valami furcsa lovon, amelyiknek a farka helyén is feje volt. Oda rikkantott nekem is nagy büszkén. Gyere, öcsém, huszárnak! Előbb édesapámat kellett megkeresni. Alig találtuk meg a nagy sokadalomban, a sok mindenféle mesterember közt. Ott álltak hosszú sorban a rostások, a kádárok, a szappanosok. A takácsok kínálták a hófehér vásznat, kalaposok a pörge kalapokat, csizmadiák a csikorgós csizmákat, szabók a sok szép ruhát. Édesapám egy hián minden adta már a sok sobát, erre az egyre is éppen alkudott egy nagybajuszú juhász. Valami szép, pávaszemes, tulipántos, sejemmel kivarrott suba volt. Ahhoz való volt az ára is, kerek 100 pengő. Így van ez, mondta a juhász, ahogy beleolvasgatta a pénzt az édesapám markába. Az elébb 25 birkát adtam el 100 pengőért, most meg 5 birkának a bőréért oda a 100 pengő. Hazám, atyám fia, azt mondja erre az édesapám, csak hogy 2 hétig dolgoztam ám harmat magammal azon az 5 bőrön, míg suba lett belőlük. Ehole, még a fiam is segített benne. Ő nyugodt helyettem, mikor nagyon elfáradtam a bőrtörésben. Nagyra nőj, öcsém, ütött a vállamra a juhász, s markomba nyomott egy szörnyen penészes krajcárt. Védj rajta vásárfiát. Nini, nevetett édesapám, haza került a krajcárom. Reggel kaptam a helypénzszedőtől, aztán itt a karimáján lekapartam róla a penészt. Azt néztem, jó pénze. Jó, ez csak volna belőle egy tarisznyával, mondta a juhász. Én az előbb kaptam valami kovácslegénytől, sajtot vett tőlem. Nolám, csodálkozott édesapám, pedig én egy bosnyáknak adtam reggel a penészes krajcárt, mikor botot vettem tőle. Ilyen gyorsan forog a vásárban a pénz. Én nálam se ért rá megmelegedni a penészes krajcár. Lovat nem adtak érte, vettem rajta cukorfütyülőt, s úgy mentem haza a vásárból, mint a gőzös, fütyülve.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötlete támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett 2 labdát. Fülig érő szájjal, 2 labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még 2 labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, De nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanú akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanú még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanú. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanú vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta, és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanúk loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanúk csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanú. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancsinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancsinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancsinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancsinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancsinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancsinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancsinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kisbarátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancsinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el. De Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancsinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat. De leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancsinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancsinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancsinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancsinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancsinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Csanádi Imre, bőségdicsérő. Nyár, nyár, nyár, sárgul a határ. Búzapuszta, rozspászta, kukorica, tarkázza. Rajzik a sok lepke, zümmög a méhecske. Bőség, bőség, tiéd a dicsőség.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesmese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland véget ér. De egy szép emlék mindig velem marad. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér, Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hó! Ruk! De a fa meg sem moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hó! Ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér, nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán, és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitéz úszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni. Túl magas, bejárni túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát nagy hangon az egérke, aztán letelepedett a domb mellé, pihent egy kicsit a meredek lejtőn, aztán megindult lefelé. A szél éppen akkor kezdett el fújni. A kavics, amit az egérke idáig cipelt, kop, leesett, és gurult, gurult lefelé. Hallották az emberek a kisegér kérkedő szavait. Látták, amint a kövecske lefelé gurult a part meredekén, és mesét költöttek az egérkéről. A part magas részét pedig eszkimó nyelven elnevezték Egérhorta hegynek.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Enyeri György, mese a mézes gombócról.
1: Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúkudvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány, a gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált. A fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát. Szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind. A hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sokcsibe, a szekér, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülig kormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöp gombóc el nem fárad, árkon, bokron, átalvágat. Most is gurul.

0: facile.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehén. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókor a szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van, akkor leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűszfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de a hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta a testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogy ha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukom, mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj.

0: villás farkú kisfecske, kell-e apró legyecske? Megérett a cseresznye, nem kell nekem legyecske. Fecske csicsereg, mindent kifecseg, azt is jön a nyár, azt is tovaszál. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok. Fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be. Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide, tarka-barka szárnyadon, gyönyörködöm én nagyon. Lepke, lepke, szállj le a kezemre, mézem is van, cukrom is, válogathatsz benne. Szállj le Pille kútkávára, onnan meg a papházára. Ülj le, lepke, babot adok, ha megetted, többet adok. Pille, Pille, arany Pille, ne szállj tova, jöjj el ide. Béka, béka, brekeke, jól vigyázz a bőrödre, mert a gólya arra jár, a csőrével bekap, ham! Kutykurutty, brekeke, nem esett már két hete. Partinádas ring a szélben, béka billeg hint a székben, rupp a nádszál levele, vízbe pottyant brekeke. Mit varsz, papucsot, papucsot, kiknek, kiknek, urraknak, urraknak? Búj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre. Egér, egér, kisegér, van-e fogat hófehér? Adjál nekem vasfogat, adok neked csontfogat. Cin, cin, kisegér, szúnyog lába szárnya, hová visz ez az út? Cin, cin, cinkotára. Cini, cini, cincog, az egér minden lyukba belefér. Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetét nem nyelte el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. Aféle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nem igen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve. Nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás, búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni.
3: kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagyurat meglátta. Ne félj, szolgám, bátorította a király nyájasan, azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félváról vetette oda neki a kérdést.
4: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
3: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás, maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
4: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
3: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
4: Azt mondd meg, teremete, hol van a világ közepe?
3: János pedig már felelte is.
5: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, mérd utána?
3: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
4: Na remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
3: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
5: Az égvilágon semmi se, uram.
3: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette. Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek.
4: Ülj mellém, szolgám,
3: invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt.
4: Fogj hozzá bátran, minden becsületes ember megeszi a levesét.
5: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna, csak hogy azt elfelejtettek neki adni.
3: Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek.
5: Minden becsületes ember megeszi a kanalát,
3: hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvárra. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram, soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram, hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre, tartsanak utánam kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról, utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serénye munkához láttak, széthánytak, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás! Mátyás! Mátyás! Dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul.
A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a szegény ember lánya, meg a béka. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Minden nap keményen dolgozott, szántott, vetett, aratott, de a fáradtságos munka nem hozta meg a gyümölcsét, éppen csak néhány falatra futotta neki. A szegény ember álmatlanul forgolódott éjjelente, és hosszú órákig fohászkodott az Istenhez, hogy segítse meg a családjukat, legalább egyszer hadd adjon rendes vacsorát a lányának. Így teltek múltak szépen lassan a napok, szomorúság és kínlódás közepette. Hanem egy napon megváltozott minden. A napsütéses délutánon a szegény ember lánya a tópartján játszott a kutyájával, amikor hirtelen hangos kuruttyolásra lett figyelmes. Szemével pásztázni kezdte a vizet, és Nini az egyik tavirózsán megpillantott egy kövér békát. A lány mindjárt dalra fakadt, és édes énekével hívogatni kezdte a békát. A zöld leveli békának annyira tetszett a dallam, hogy mindjárt táncra is perdült az egyik sziklán. Aztán, mikor a béka nem figyelt, a lány utána nyúlt, és megpróbálta elkapni. Ám a béka szemfüles volt, és éppen az utolsó pillanatban sikerült elugrania. Így játszadoztak órákon át, a béka szikláról tavirózsára, tavirózsáról sziklára ugrált, a lány pedig követte. Mindenáron meg akarta kaparintani magának az ugribugri leveli békát. Hanem idővel a béka fáradni kezdett, és egy óvatlan pillanatban a lány kezei között találta magát. Most végre megvagy, kiáltott a diadamittasan a lány.
1: Kérlek, ne bánts, engedj szabadon,
0: könyörgött a béka, ám a lány nem hallgatott a szavára, és hazavitte. Nézd csak, édesapám, mit találtam a tópartján, húzta elő zsákjából a békát a lány.
1: Mi csak, egy leveli béka,
0: derült fel mindjárt a szegény ember arca.
1: Majd csinálok neki egy ketrecet, s ezentúl ő is itt fog élni velünk.
0: Így is lett. A béka kapott egy faágakból összeeszkábált kalitkát, s attól fogva a házban töltötte napjait. Habár hiányzott neki a tó és a mocsárvidéke, nem volt oka panaszra. A szegény ember családja jól tartotta. Mindenféle finomságokkal halmozták el, lárvákkal, legyekkel, szúnyogokkal, s néha még egy pár falás kenyeret is kapott. Éppen ez volt a baj. A kenyértől a béka hízni kezdett, és mindig csak egyre éhesebb lett. A szegény ember és családja aggódva figyelték, hogy a béka lassan kinövi a ketrecét.
1: Talán jobb lenne, ha kevesebb nassolni valót kapna. Még a végén elfoglalja az egész szobát, mondta szigorúan a szegény ember, és megvonta a békától a vacsorát.
0: Ám a lánynak megesett a szíve a kis teremtésen, és minden este becsempészett neki néhány finom falatot a saját vacsorájából. Így történt, hogy hamarosan a béka már a ketrecébe sem fért bele. A szegény emberék kénytelenek voltak a kemence mellett a földön helyet csinálni neki. S habár végre kiszabadult a börtönéből, a békának esze ágában sem volt megszökni. Olyan jó dolga volt a szegény ember házánál. Végre szabadon ugrándozhatott, s ha megéhezett, beugrált a kamrába, és elvette, ami megtetszett neki. Így aztán a béka csak hízott és hízott megállás nélkül, s hamarosan akkora lett, hogy már moccanni sem tudott. A szegény ember akinek addigra már igencsak elege lett a torkos állatból, elhatározta, hogy kiteszi a béka szűrét. Egy hajnalban oda settenkedett a béka fekhelyéhez, és megpróbálta felemelni. Igen ám, de a béka akkor már olyan kövér volt, hogy az ember akárhogy próbálta, meg sem tudta mozdítani.
1: Azt a kutyafáját, hogy nőttél te ekkorára? Bosszankodott a bajusza alatt.
0: Törte most erősen a szegény ember a fejét, hogy mit évő legyen.
1: Itt mégsem maradhat, így is alig van mit ennünk, gondolkozott magában.
0: Aztán egy nap így szólt a lányához.
1: Legjobb lenne, ha megszabadulnánk ettől a feneketlen bendőtől.
0: Meghallotta ezt a béka, és hangosan felkiáltott.
1: Szomjazom! Hozzatok nekem egy kis bort!
0: Milyen bort? Hiszen nincs én nekem egy csepp borom sem.
1: De ha lenne, se adnék neked, vágta rá az ember. Márpedig, ha nem adtok nekem bort, meg szalonnát, felfallak titeket.
0: Megijedt erre az ember, és könyörögni kezdett.
1: Kérlek, ne bánts minket, hiszen mindig olyan jók voltunk hozzád. Megosztottuk veled mindenünk, amink volt.
0: Ám a békát nem hatotta meg az ember könyörgése. Nagyra nyitotta a száját, és ham, bekapta az embert a lányával és a kutyájával együtt.
1: Na, most végre jól laktam, brekegte elégedetten a béka.
0: Aztán a bőséges lakoma után az óriási ragadt béka úgy döntött, hogy visszatér a tóhoz, az igazi otthonához. El is indult, ám a jól lakott bendőjével nehezen mozgott. Órákig tartott, mire ledöcögött a partra. Mikor megérkezett, megpillantott a víz fenekén valami aranyosan csillogót.
1: Néni, egy aranygolyó, kiáltott fel, és mindjárt utána vetette magát.
0: Hatalmas csobbanással elmerült a vízben, és izgatottan keresni kezdte a golyót. Mikor megtalálta, ham, bekapta azt is. Ám hamarosan kínzó fájdalmat érzett a hasában, és kimászott a partra. Ott feküdt hatalmas bendőjével a fűben, a nap pedig olyan erősen sütött, hogy a béka alig bírta elviselni. Aztán egyszer csak nagy recsenést lehetett hallani, és a béka hasa a nagy forróságtól kipukkadt. A szegény ember és a lánya boldogan másztak elő, hát még mekkora volt az öröm, amikor megtalálták az aranygolyót. A szegény ember eladta a kincset, és ezután olyan jól éltek, hogy az egész falu irigyelte őket. Ha a béka ki nem pukkadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zsipsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsipzsup, kenderzsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
3: Én vagyok a Kator király.
2: Kator király? Soha hírét nem hallottam.
3: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
2: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. Róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
3: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
2: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Kator király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kator király.
2: El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e, te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a Kator király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kator király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjájan. S mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, s összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarod innen, nem megmondtam már, az én uram a Kator király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
4: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
2: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kator királynak. kisvártatva ki is jött, tudtára adta varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
4: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
2: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacorkirály is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacorkirály? Kikinéztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ott jön! Ja, Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacorkirály találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacorkirályt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacorkirály meg attól ijedt meg,

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi, elmegy az özvegy. Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó, hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek, hús! Egyszerre elrepültek. Na látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek, csak nem talán.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
3: Műsorajánló következik.
4: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
5: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
9: Drága barátaim!
8: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak.

0: kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét.
1: Én nagyon szeretem.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be, nagy csörömböléssel az ajtón egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abbahagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit beljebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty, beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok. Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmur. A kis csacsi odaállt szorosan a laborhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kis csacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
1: Haci! Haci!
2: Tiszögött nagyokat. A kis csacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kis gömböc, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája, olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömbözhöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön. Közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni. A szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanász gyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok és rajongok a találós kérdésekért. Tréfásak és jól megdolgoztatják az agyunkat. A mai furfangos kérdés így hangzik. Tóvizében lépeget, békák veszedelme. Békát fog és messze néz, fél lábon merengbe. A horgász szokott hosszú szárú gumicsizmában lépegetni a tóba, nem? Nem jó irányban gondolkodom, azt mondjátok? Ti mire gondoltok? Igen, igen, nagyon okosak vagytok. Egy horgász nem békát fog. Jól mondtátok. Ez nem lehet más, csak a gólya. Örülök, hogy ma is együtt találgattatok velem.
2: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A hasfájós víziló. Van egy hely a földön, ahol olyan meleg van, hogy tojást lehet sütni a köveken. Ezért dús, hűs árnyat adó növények csak a vízparton élnek. Itt pihen meg minden állat, ha megszomjazik, vagy melege van. A vízilovak, akik nagyon szeretik a vizet, sokkal jobban, mint bármi mást, el sem hagyják a lassan hömpögő folyót, csak pancsolnak, fürdenek és forgatják a fülüket egész nap. De ez a történet sem született volna meg, ha nem lett volna egy olyan kicsi víziló, aki nagyon más, mint a többi. Szerette ugyan ő is a vizet nagyon, de volt még egy dolog, amit még ennél is jobban szeretett. Enni. A mamája és a papája nem győzte tömni a kis bendőjét minden földi jóval, amit csak a folyóban és a folyóparton találni lehetett. A kicsi vízilónak ez nem volt elég. Válogatni szerencsére nem válogatott, de akármennyit és akármit evett, folyton folyvást olyan éhes maradt, hogy tőle zengett az egész környék.
3: Éhes vagyok, majd éhen halok, úgy korog a gyomrom,
2: kiáltozta naphosszat. Egy jó darabig csak a többi víziló ételére vetett csak szemet, bármit ettek, abból ő is kért. Ám ez sem bizonyult neki elégnek, és hamarosan már a többi állat reggelije, ebédje és vacsorája is érdekelni kezdte. Ha meglátott egy madarat egy halacskával a csőrében, nem tudta megállni, hogy ne kérjen belőle. Ha egy majom ugrált el mellette egy banánnal, bizony kellett neki a fele. Ha egy zsiráf ropogtatott jó ízűen egy falevelet, abból is kért. Hamar híre ment ám a dolognak, hogy a folyóban lakik egy falánk víziló, ami őt egy cseppet sem izgatta, sőt, büszke volt rá. Szegény szülei pedig azt sem tudták, hova bújjanak szégyenükben. Kérlelték is minden nap, hogy ne egyen annyit, hogy ne vegye el más ételét, vagy ha már ez nem segít, legalább ne egyen állandóan. Meglátod, kisfiam, baj lesz ebből, mondogatta a mamája, de semmi sem használt. A környékbeli állatok pedig csendben tűrték a falánk vízilovacskát, és megbeszélték egymás között, hogy majd mindenki ad neki egy keveset, így sosem vesz majd el túl sokat egyszerre. A víziló nagyon élvezte a helyzetet. Hamarosan már mozdulnia kérni sem kellett, mert mindenki több étellel készült, mint amennyit megbírt enni, hogy jusson neki is. Ő pedig csak evett, úszkált, evett, napozott, evett, aludt és kerekedett. Hamarosan olyan kerek lett, hogy moccanni is alig bírt, és amíg a többiek vidáman és virgoncan játszottak napközben, ő csak a vízben áldogált, és közben arra gondolt, mi mindent kéne még ma megenni. Egyik nap aztán beütött a bal szerencse. A folyóhoz tévedt egy messzi földről érkezett madár, aki olyan sokat repült odáig, hogy meg sem tudta mondani, mikor indult el. Persze a nagy útra sok-sok finomságot hozott magával. Köréje sereg lettek az állatok, hogy kifaggassák, kicsoda, micsoda és mi áradban van. Erre a vízilónak sem kellett több. Minden áron tudni szerette volna, mit tesznek ott, ahonnan a furcsa madár érkezett. A madár még nem ismerte a víziló étvágyát, hallani sem hallott a feneketlen bendőjéről, ezért udvariasan kiterítette neki az uti csomagját, és bősz magyarázkodásba kezdett, hogy mi micsoda. Azaz csak kezdett volna, mert a vízilovacska egy falásra bekapta az összes bogyót, magot és finomságot. A madár erre nagyon megijedt.
4: Szabad. Ezekből nem szabad sokat enni, mert rosszul leszel.
5: Dehogy leszek, mondta a víziló. Én bármiből meg tudok enni bármennyit,
2: azzal büszkén nyammogott tovább teli szájjal.
4: Na, majd meglátod,
2: mondta bosszusan a madár, és se szó se beszéd tovarepült.
4: Eltelt egy kis idő, és a vízilónak nagyon csikarni kezdett a hasa. Fájt jobbról, fájt balról, szúrt felül és hasogatott alul.
3: Semmi gond,
2: nyugtatta magát.
4: Majd elmúlik, de csak nem lett jobban.
2: Estére már annyira fájt a pocakja, hogy alig bírt aludni. Reggel pedig olyan keserves sírással kelt, hogy a mamája és a papája rögtön szaladt az állatok kuruzslójáért, aki nagyon értette a dolgát. Hamarosan el is cammogott hozzájuk a vénséges, vén és fogatlan krokodil, aki mindig mindenkit meggyógyított.
3: Na, hol az a beteg?
2: Kérdezte szigorúan, és tüzetesen vizsgálgatni is kezdte a pityergő vízilovat. Egyszer csak megállt, és összehúzott szemöldökkel annyit mondott.
3: Semmi kétség, ezt a pocakot nagyon elrontották,
2: mondta.
4: És mit lehet ilyenkor tenni?
2: Sopánkodott a víziló mama.
3: Csak egyet. Ezen túl csak friss, hideg vizet, gyümölcsöt meg zöldséget ehet a kisbeteg.
2: Erre a kis víziló még inkább sírva fakadt, hogy ő azt nem szereti.
3: De bizony most muszáj lesz, mondta a krokodil. Különben életed végéig diétáznod kell.
2: Erre a vízilovacska nagyon megijedt, és megígérte, hogy betart minden szabályt, amíg meg nem gyógyul. Itta a friss vizet, ette a finom zöldséget és gyümölcsöket, amíg jobban nem lett. Hamarosan ő is ott játszott a többi vízilóval, fröcskölték egymást, kergetőztek a parton, és nagy túrákat tettek a folyó körül. Az éhes vízilovacska pedig rájött, hogy a falánkságnál vannak sokkal izgalmasabb dolgok. Azóta csak azt teszi, amit egy vízilónak szabad. Le ne maradjon valami jó kis kalandról.
1: Csukásmese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs, de finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csinos, ha nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet,

0: Sukás Mese Rádió. Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárd főőrmesterről, Vatkan Valdemárról és Szirénfalvi Szürkevarjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé baktatott. Nagy fittyekkel, vagy kis fittyekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő. Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet így szammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Mati. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege, egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester. Két csavargó külsejű.
1: Isten hozta őket,
0: mondta örömmel Medve Medárd, aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette.
1: Irgum-burgum teremtett, összetevette.
0: Gepárd Géza alőrmester majd elhájult a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni.
2: Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta.
0: Medve Medárd bólintott. A riadóautó egy tölgyfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ez ügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak. Ahogy egy riadóautóhoz illik, azaz egy riadóvatkanhoz.
2: Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester. Csavargó külsejűek!
0: Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadóautót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta, már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár.
1: Jó, marmogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat.
0: Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot.
1: Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Méla búsan.
0: Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka Makka és Vacska Mati.
3: Jó napot, mondták.
0: Ez a négyszögletű kerek erdő?
1: Isten hozott benneteket,
0: köszönt vissza Medve Medárd főőrmester.
3: Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadó autót.
2: Ne ijedjetek meg, esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza.
0: Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka Makka. És figyfirigy, toldotta meg Vacska Mati, hogy ő is mondjon valamit, mert ő neki mindig kell valamit mondania. Okvetlenül. Ezzel mentek tovább. Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát, hát igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta.
1: Sapka nélkül is gyönyörű vagy, kerítsd elő a szirénát.
0: A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen, mármint Szirénfalvi Szürke Varjú Szeréna. Ő volt ugyanis a sziréna.
4: Szirénázatok magatok, mondta dühösen. Éppen most, amikor végre kisütött a nap?
2: Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza.
0: De Szirénfalvi Szürke Varjú Szeréna vitatkozott.
4: Kérjétek meg Rihó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek.
2: Nem elég félelmetes, torkolta le az alőrmester.
0: Végre elkészültek. Szürke Varjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza.
2: Négyes sebesség, rikkantotta az alőrmester.
1: Akkor recsegni fog a sebességváltóm. Előbb egyesbe tegyél,
0: mondta Valdemár, és meg sem mozdult.
2: Na jó, akkor egyes,
0: egyezett bele Gepárd Géza, kocogni kezdtek. Szürke Varjú Szeréna rikácsolt.
2: Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza. Úgy szólsz, mint egy repet fazék.
0: A varjú megsértődött. Már lebbentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de Medve Medárd közbeszólt.
1: Nagyon jól csinálod, Isten ilyen. Még bölömbik a balambéron is, szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
2: Erre a varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már 4-es sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy 4-szer annyira lihegett, mint 1-es sebességben. Gyorsasága mit sem növekedett.
3: Egy kis fogyókúra jót tenne nektek,
2: nyögte.
3: Azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok.
2: Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én szilfid vagyok.
3: Nem szilfid vagy, gepárd vagy. Mikor tanulod már meg?
2: Mérgelődött Medve Medárd.
3: S csak nem azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót?
2: Hát dehogy, ilyet meg az alőrmester. Dehogy biztos szürkebarjú Szeréna hízott 5 kilót.
4: Szeréna torkának adta szirénázás. Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok?
3: Érdekes,
2: mondta elgondolkodva Medve Medárd.
3: Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
4: Akkor 7 nem létező varjú voltam,
2: vihogott Szeréna.
3: Ezt nem értem,
2: morgott Medve Medárd. Én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
3: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok,
2: lihegte Vatkan Valdemár.
3: Világ életemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok. Na jó,
2: mondta Medve Medárd.
3: Akkor viszlek egy kicsit.
2: Vállára kapta a riadóautót szirénástól, gepárdostól. Csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vaskavatit. Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért.
5: Mi az? Félrenyeltél?
2: Kérdezte tőle Vaskamati.
4: Őrült! Nem látod, hogy sziréna vagyok?
2: Nem vitatkozunk, mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadóautóról. Le vagytok tartóztatva.
3: Foglyokat nem szállítok,
2: mondta gyanakodva Vatkan Valdemár.
3: A gépkocsi nem beszél?
2: Utasította rendre Gepárd Géza. Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vacska Mati.
3: Hát az kérlek alásson azt jelenti,
2: morbogta Medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról. A riadóautó megkönnyebbülten felsóhajtott.
3: Azt jelenti, hogy hogy le vagytok tartóztatva.
4: Nagyszerű,
2: örült Vacska Mati.
4: Én még sohasem voltam letartóztatva.
3: Csend,
2: szólt rá Gepárd Géza.
5: S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
2: Érdeklődött Mikka Makka.
1: Mert csavargó külsejűek vagytok,
2: mondta fölényesen Gepárd Géza alőrmester.
5: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka. Amikor tényleg csavargunk.
3: Ajjaj,
2: nyögött fel Medve Medárd.
3: Ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
5: Csak ő csavarog, kiabált Vacska Mati.
4: Én nem.
3: Csend!
2: Mondta neki Gepárd Géza, és Medve Medárdhoz fordult.
1: Munkakerülés, súgta neki.
3: Aha, igazad van,
2: csapott a homlokára Medve Medárd.
3: Munkakerülők vagytok.
4: Csak ő,
5: kiabált megint Vacska Mati.
4: Én rengeteget dolgoztam.
3: Csend,
2: mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát.
3: Szóval akkor munkakerülésért?
4: De hát hogy képzeled?
2: Szakította félbe Mikka Makka.
4: Tudod, mennyit dolgoztam én?
3: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
2: Szegezte neki a kérdést Medve Medárd.
5: Nézz csak az égre, mondta Mikka Makka.
3: Nézek.
2: Szegte hátra a nyakát Medve Medárd. A többiek is az eget nézték.
5: Mit látsz?
3: Bárányfelhőket.
5: Milyenek?
3: Bodrosok.
5: Na látod.
3: Mi az, hogy na látod?
5: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
3: Mitől? Tényleg, mitől?
2: Álmélkodott Medve Medárd.
5: Hát, mert kibodorítottam őket.
2: Csapotta mellére Mikka Makka.
5: Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhő bodorító.
3: Ó,
2: mondták mindjájan.
3: Gyönyörűséges.
4: Engem is kibodoríthatnál?
2: Sóhajtott szirénfalvi szürkevarjú Szeréna.
1: Akkor csak ezt visszük el,
2: mutatott Gepárd Géza Vacska Matira. Mert ez nem dolgozott semmit.
4: Dehogy nem,
2: síránkozott Vacska Mati.
4: Mikka Makkának segítettem.
3: Tényleg segített?
2: Kérdezte Medve Medárd. Mikka Makka felelet helyett az égre mutatott.
5: Nézzétek csak,
2: ott úszott egy bárányfelhő. Olyan kócos, hogy még. Na, azt ő csinálta.
3: Miért engedsz neki belekontárkodni?
2: kérdezte tisztelettel medve Medárd.
5: De hiszen az a legszebb, mosolygott Mikka Makka. Az a kócos.
2: Egymással nevettek Vacska Matival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár foga alatt nagyon ropogott valami.
1: Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett,
2: vihogott kárörvendően Gepárd Géza alőrmester. Vigyorgott Valdemár.
1: A kitüntetéseidet eszem.
6: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél.
8: Kibújás vagy bebújás.

kibújok, jó teszem, ha bebújok, éhezem, éhezem. Barlangból kinézzek-e, fák közt szétfürkészzek-e,

0: kibújás vagy bebújás, ez a gondom óriás, óriás.
1: Sziasztok, Szacsfai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözd be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban. Úgy ám, bólogatott a nagymama. Tánya

0: sokháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék? Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának. Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk. Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket. Hogy hívjam? Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyelek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek. Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek. Azok lesznek a mieink, mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett. Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza! A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek. Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják! Tamarai szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak. Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat. Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához. Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske. Jaj, de jó, örült Tánya, megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama, még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
2: Mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Várjátok már az óvodát? Ha igen, akkor most jól figyeljetek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. Panni már korán reggel felébredt, nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön átsüt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen, szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerekszámlapot. A nagy mutató heggyel felfelé, a kis mutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt.
2: Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van.
1: Panni tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda a nagymama ágyához. Keljünk fel!
2: Majd 1 fél óra múlva.
1: Álmos leszel.
2: Már egy picikét sem vagyok álmos,
1: mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába. Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ilyetten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte, és ránézett az órára, amelynek a mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább. A nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van.
2: Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva.
1: Bizony, bólintott a nagymama. Most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagy mutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kis mutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie.
3: Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott, és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hova nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka mosott szorgalmasan. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. 2 kislány az ugrókötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
4: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják. De még mielőtt elkezdenénk ezt a dalt, szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy vajon tudjátok-e, hogy hány évszak van egy évben? Aki a 4-re gondolt, azt nagyon jól gondolta. Most van az ősz, azután jön majd a hideg tél, aztán jön majd a tavasz, és aztán a meleg nyár. És mivel ilyenkor ősszel nagyon finom szőlő érik, ezért énekeljünk most a szőlőről.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Piros és barna. Volt egyszer két testvér, egy lány és egy fiú. Úgy hívták őket, Piroska és Barnabás. Jó gyerekek voltak, szót fogadtak a szüleiknek, és sokat játszottak. Egy szép napon Piroska éppen epret majszolt, Barnabás pedig csokit eszegetett a kertben. Olyan finom ez az eper, sóhajtott Piroska. A világon a legfinomabb, talán csak a málna és a cseresznye ilyen finom még. Az én kedvencem a csoki, a kakaó és a rántott hús, mondta Barnabás. Na hát, nekem pont a piros ételek ízlenek, neked meg a barnák, nevetett Piroska. Akkor én mától fogva nem is leszek Barnabás, hanem csak Barna, vágta rá Barnabás, akarom mondani Barna. Jó, én sem leszek többé Piroska, csak Piros, kuncogott Piroska, jobban mondva Piros. Piros és Barna azt is megfogadta, hogy ezentúl csak piros és barna ételt esznek. Piros mindig csak lekváros kenyeret és paradicsomlevest kért, esetleg egy kis spagettit sok szósszal. Barna húst evett és lencsefőzeléket, néha-néha pedig diós tésztát. De se tejet, se sajtot, se banánt, se céklát, de még vanília fagyit sem kértek, soha többet. Fúj, sárga, fúj, fehér, fintorgott Piros. Utálom a zöldet és a lilát, nyafogott Barna. Szegény anyukájuk hiába kérlelte őket, apukájuk hiába mérgelődött, ők csak piros és barna ételt ettek. Olyan sok idő eltelt így, hogy a többi ennivalónak már az ízére sem emlékeztek. A hűtőszekrényben pedig mindenki szomorkodott. Nagyokat sóhajtott a tej föl, bánatosan zörgött a borsó. Ó, ha legalább egyszer, egyetlen egyszer megkóstolnának, merengett a vaj. Biztos rájönnének, hogy finom vagyok én is. Aztán egy nagyon meleg nyári napon, vidám csörgéssel egy tarka zacskó érkezett a hűtőbe. Színes csoki golyócskák nevetgéltek benne jókedvűen, előre örülve a hűtőszekrény hűvösének. Ti sem fogtok sokáig viháncolni, legyintett a sonka, azzal elmesélte a csoki golyóknak, hogy az ő kis gazdáik bizony csak a piros és a barna falatokat szeretik. De a csoki golyók cseppet sem bánkódtak, hanem nagy sürgés forgásba kezdtek, s a következő percben mindannyian piros és barna színben pompáztak. Ezt meg hogy csináltátok? Álmélkodott a vaj. Megmutathatjuk! Ízektek mozogtak a golyócskák, és elmagyarázták a hűtőszekrény lakóinak, mit kell tenniük. Mire eljött a vacsora ideje, a polcokon csupa piros és barna ennivaló hűsölt. A gyerekek boldogan kóstolgatták a barna vajat, a piros sonkát és sajtot. Milyen finom ma minden! Örvendeztek. Másnap anyukájuk piros zöld borsóból főzte a főzeléket. Ribizli főzelék! Ujjongott Piros, és boldogan befalta a borsót az utolsó szemig. Boldog idők következtek. Piros és Barna mindent megkóstolt, és mindent elégedetten megevett. Olyan finom volt a barna zöldségleves, a piros rakott zöldbab, a barna piros túrós bukta. Csak hogy lassacskán romlani kezdett a gyerekek étvágya. Unom már a sok pirosat, sóhajtozott Piros. Szomorú a szememnek, hogy minden barna, bánkódott Barna. Miért is nem lehet válogatni? A vaj és a sajt összenézett az asztalon. Talán végre eljött az ő idejük. Este a hűtőszekrényben összesúgtak az ennivalók, s végül elhatározták, hogy visszaváltoztatják a színüket. Jól emlékeztek a visszaváltoztató varázslatra, amit a csoki golyóktól tanultak. Reggel a gyerekek anyukája újra színes reggelit tett az asztalra. Sárga vajat és sajtot, rózsaszín sonkát, zöld paprikát, fehér tejet. De szép! Örvendeztek a gyerekek, és jó ízűen megették a reggelit. És milyen finom, motyogott Barna, aki már meg is vajazta a kenyerét. Mire véget ért a reggeli, a gyerekek elhatározták, hogy ezentúl újra Piroska és Barnabás lesznek, akik minden finom ételt szeretnek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Apu annyit beszél össze, míg az esti sörét issza. Anyu meg sír, haragszik, és szüntelenül beszél vissza. Összehúzom magamat, az egérjükbe beférek, s mert szüleim fia vagyok, össze-vissza beszélek.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: A mindennapi kenyerünk. A mindennapi kenyerünk, mielőtt az asztalra kerül, sok mindenen megy keresztül, és sok ember szorgalmas munkájára van szükség. Mielőtt egyáltalán elvetnék a búzát, vagy más magokat, jól elő kell készíteni a földet. Tudod, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Mert bizony tavasszal a magok gyökere teresztenek, és a pici levelek kidugják a fejüket a föld alól, és a nap sugarai hatására elkezdenek növekedni. Régen, a nagyszüleink idejében még lovakat fogtak az ek elé, és azok húzták az ekét, és így szántották fel a földeket. Utána következett a boronálás, hogy a rögök porhanyós földé váljanak, és csak ezután lehetett belevetni a búzát vagy a kukoricát. Aztán a hengerrel ezt mind lehengerezték, tömörítették. Ma már egészen más a helyzet. A traktorok hatalmasak, és már majdnem úgy néznek ki, mint valami űrhajó. Sok közülük már légkondicionált, számítógéppel vezérelt, és vannak olyanok is, amelyeket GPS irányít, így a traktort irányítva centiméter pontossággal megmondja, merre menjen. Talán még mindez csak érdekességnek tűnik számodra, de ki tudja, lehet, hogy egyszer majd éppen te fogod vezetni ezeket a gépeket. Vagy talán te fogod megtervezni az újabb és még okosabb traktorokat. Mert a mezőgazdaság ma már nem csak kétkezi munka, hanem technológia, tudomány és kreativitás is. És ha legközelebb a boltban meglátsz egy cipót, vagy egy zsemlét, vagy bármilyen más péksüteményt, jusson eszedbe! Abban nem csak liszt van, meg élesztő, hanem rengeteg munka, tudás és odafigyelés, és talán egy kicsit a jövő is, akár a te jövőd is.
2: Csukás Mese Rádió. Ó-i-ó-ció-á-ció, ká-ció, akáció, vakáció! Ezt a kismondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

telefonnal, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38 hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lány.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt, az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz, hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Macskamati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Macskamati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Macskamati? Macskamati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Macskamati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Macskamati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Macskamati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barack mag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Macskamati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Macskamati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Macskamatit. Oda nézzetek, már verik, mondta Lószerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Macskamati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Macskamati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Macskamati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried, de hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Macskamati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Répa káposzta kedvence, reggel este azt enne. Erdőn mezőn futva él, a vadásztól igen fél. Ki tudja nevét, mondja meg.
4: Ez a nyúl!
5: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket, és képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Apáti Kovács Béla, Színtelen pillangó. Egyszer szörnyű dolog történt a virágos réten, ahol a színes szárnyú pillangók élnek. Pepikének, a kicsi pillangó lánynak egy hatalmas eső lemosta a tarka szárnyairól a színeket. Szomorú látvány volt a pillangó lány színtelenül. Ezen kívül pillangóéknál igen nagy szégyen volt, ha valaki színtelen szárnyakkal jelenik meg a társai előtt. Még az is előfordult, hogy a többiek kiközösítik, nem állnak vele szóba. Amikor Pepike észrevette ezt a közeli patak vizében, keservesen elsírta magát, és elbújt egy sűrű bokorban. A közeli faágán ülő kismadár mindent látott, és megkérdezte tőle: mi a baj, Pepike? Miért itatod az egereket? Szegény kicsi pillangó ijetten kapta fel a fejét. Először azt hitte, hogy valamelyik pillangótársa szólította meg. Nagyon megkönnyebbült, amikor csak egy kismadár volt. Hogy ne sírnék? Nézd csak, a szárnyaim színtelenek lettek. Az eső lemosta róluk az összes színt. Hogyan menjek így a többi pillangó közé? Ha meglátják színtelen szárnyaimat, ahányan csak vannak, mind ellenem fordulnak. Még az is előfordulhat, hogy elkergetnek erről a szép virágos rétről. Mi lesz akkor velem? Elpusztulok, ha nem repdesetek a sok illatozó virág felett. Ezért ne búsulj, Pepike, vigasztalta a kismadár. Segítek, hogy szárnyait újból színesek lehessenek. Igazán? Megtennéd? Örvendett a pillangó lány, és örömében boldogan ugrálni kezdett. Természetesen, szívesen segítek a bajba jutottakon, válaszolta. Hogyan tud segíteni, hogy a szárnyaim színesek lehessenek? Nagyon egyszerű, van nekem egy barátom a faluban. Egy kisfiú, aki csodásan tud festeni, és szüleitől nemrég kapott egy festőkészletet neve napjára. Pepike ámulva hallgatta a kismadarat, és alig várta, hogy megismerkedjen a kis festőművésszel. Majd kíváncsian megkérdezte: és mit kér, amiért befesti színesre a szárnyaimat? A kismadár hangosan elnevette magát. Mit kér? Tudd meg, hogy a barátom mindezt elkészíti ingyen, mert ő olyan rendes, segítőkész kisfiú. Ez megnyugtatta Pepikét, és a kismadárral vidáman elindult a falu felé. Hamar meg is érkeztek. Szerencséjükre a mérges kutya is valahol a hátsó udvarban húzta a lóbört, és nem figyelt fel rájuk, amikor megérkeztek. Gergő! Gergő! Csipogta óvatosan a kismadár a fiúcska ablaka alatt egy faágra repülve. Nyisd ki az ablakot! Beszélni akarok veled! Az ablak gyorsan kinyílt, és egy kócos fejű fiúcska nézett ki rajta. Mit akarsz, csicsergő? Miben segíthetek? Nézd csak, nagy bajban van az én kicsi barátom Pepike. Az eső lemosta a színeket szegénykének a szárnyairól. Légy szíves, festd újra őket, mert így a többi pillangó elkergeti a virágos rétről. Ugye megteszed? Nagyon szívesen, mondta mosolyogva Gergő. Úgy is gyakorolnom kell a festést. Csak azt mondjátok meg, hogy milyen legyen. Ezt rád bízom, felelte Pepike. A kismadár azt mondta, hogy te gyönyörűen tudsz festeni. Azt szeretném, ha a szárnyai minél színesebbek lennének. Ezen nem újjon, mondta, és mindjárt neki is állt a munkának. Elővette a szépen rendben tartott festőkészletet a szekrényéből. Megkérte a pillangó lányt, hogy foglaljon helyet az asztalon, majd festeni kezdett. Közben a kismadár kint az udvaron trillázott, hogy elterelje a háziak figyelmét. Mindenki az ő dalával volt elfoglalva, és senkinek nem jutott eszébe benyitni a kisfiú szobájába. Ez alatt Gergő olyan gyönyörű színeket varázsolt Pepike szárnyaira, hogy ilyen talán még a pillangó királynak sem volt. Amikor elkészült, elégedetten szemlélte munkáját. Nézd csak, kicsi pillangó, ugye tetszik az új színes szárnyad? Gergő egy tükröt tartott Pepike elé, hogy megcsodálhassa magát. Szebbek, mint újkorukban! Kiáltott fel boldogan a pillangó lány, és alig várta, hogy megmutassa társainak. Gyorsan megköszönte a segítséget a kismadárnak és Gergőnek. Köszönöm, drága barátaim, a segítséget. Megmentettétek az életem. Most mennem kell. A többiek már várnak. Ég áldjon benneteket! A kis festőművész nem vette szokon, hogy Pepike ilyen hamar visszarepült a virágos rétre. Sőt, örült, hogy mások is láthatják, milyen szépen tud festeni. Pedig még csak óvodás. Igaz, már nagy csoportos. Ha találkoztok egy szépséges, színes szárnyú pillangóval, tudjátok meg, bizonyára neki is Gergő festette a szárnyait.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gazdag Erzsi, tópartján egy csepűház. A verset Morvai Noémitől halljátok. Tópartján egy csepűház, abban lakik a halász. Mit fog nektek, gyerekek? Aranyszárnyú keszeget, adj neki egy zsákot, hozzon benne rákot. Ha zsákja nincs, ott a marka, elfér benne a keszeg farka. Itt a keszeg, ott a rák, kiürült a kicsi zsák.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári mozgásmesék. Hegedűs Eszter mese sorozatát Roatis Andrea meséli el.
3: Sziasztok, gyerekek! Roatis Andrea vagyok, és újabb kalandokat hoztam a két cserebogárról, akik új helyeket fedeznek fel, és izgalmas helyzetekbe kerülnek. Hegedűs Eszter, nyári mozgásmesék, Kupak és Bödő, 8. rész, a biciklis vándor. A napfényes erdőben már napok óta nagy volt a sürgésforgás. Az erdő lakói izgatottan készülődtek a nyári kiállításra. Mindenki valami különlegességgel, valami egyedi alkotással szeretett volna előrukkolni. A pillangók színes virágszirmokat préseltek könyvekben, és azokból készítettek képeket. A csigák fényes levélkékből ragasztottak hosszú, gírbe-gurba díszeket. Még dr. Lombard a szarvasbogár is lelkesen készült. Agyagból parányi gyertyatartót formázott. Az egész erdőt egy különös, izgalmas érzés járta át. Az alkotás öröme. Kupak és Bödő is készültek a kiállításra. A nagy tölgyfa alatt rendezték be a saját festőműhelyüket. Kupak éppen gondosan sorba rakta az ecseteket és a festékes tégelyeket, amikor Bödő nagy csóhajjal összegyűrt egy papírlapot.
4: Nekem ez nem megy,
3: morogta csalódottan. Előtte szanaszét a földön és az asztalon is több összegyűrt papír hevert. Az egyik lapon egy nagy barna maszat terült szét. A másikon a sárga és a piros festék összefolyt. Egy harmadik papírt a víz teljesen szétáztatott, és egy mogyorónyi lyuk tátongott a közepén. Kupak közelebb lépett, majd felvette az egyik rajzot a földről, és óvatosan széthajtogatta.
4: Szerintem ez egészen érdekes lett.
3: Kezdett bele, de Bödő azonnal félbeszakította.
4: Érdekes?
3: Csattant fel.
4: Én nem érdekeset akarok festeni, szépet akarok. Legalább olyan szépet akarok csinálni, mint a többiek.
3: Majd mérgében egy újabb papírt összegyűrt, és a tölgyfa gyökerei közé hajította. Kupak leült mellé, és vigasztalni próbálta, de hasztalanul. Ebben a pillanatban furcsa hang hallatszott a mező felől.
5: Csiling, csiling!
3: Kupak és Bödő egyszerre kapták fel a fejüket. A magas fű között lassan feltűnt valaki. Egy apró termetű, puha bundás pelek közeledett biciklivel az ösvényen. Kerekfülei voltak, hosszú bajusza és hatalmas bolyhos farka, ami majdnem úgy hullámzott mögötte, mint egy zászló. A kockás inge lobogott a szélben, miközben vidáman tekerte a biciklit. Menet közben egy répát rágcsált, és olyan szélesen mosolygott, mintha az egész világ a barátja lenne. A bicikli kosarából térképek kandikáltak ki, amelyek mellett volt egy összecsavart pokróc. Néhány kopott ecset is himbálózott a kosárban, valamint egy kis elemózsiás csomag lapult a legalján. A bicikli csilingelt még egyet, aztán a vándor fékezett a tölgyfa mellett. Látszott rajta, hogy hosszú útról érkezett.
4: Szervusztok!
3: Mosolygott rájuk.
4: Na hát, itt aztán nagy alkotás folyik.
3: Bödő gyorsan maga mögé húzta az összegyűrt lapokat, a pele azonban észrevette a papírgalacsinokat és a szana szétfolyt festéket. Lassan letámasztotta a biciklit a tölgyfa mellé, és bemutatkozott.
4: Bali vagyok, vándorpele, de a barátaim csak jó fiúnak hívnak.
3: Nevetett fel.
4: Mi történt itt?
3: Kérdezte, miközben körbenézett. Bödő durcásan megrántotta a vállát.
4: Semmi, csak nem tudok szépet festeni. Az én nevem amúgy Bödő, ő pedig a barátom Kupak.
3: Bali apró szőrös kis mancsaival felvette az egyik papírt a földről. Sokáig nézegette, egyszer közelebbről, aztán távolabbról is.
4: Pedig ez a festmény tele van színekkel,
3: mondta végül teljes természetességgel. Bödő nem szólt semmit, csak csendben gubbasztott tovább az asztal felett.
4: Ez itt például,
3: mutatotta Pele a nagy sárga-piros pacára,
4: szerintem pont olyan, mint amikor a nap lebukik a dombok mögött.
3: Bödő hunyorítva nézni kezdte a rajzot.
4: Szerintem inkább csak elrontottam,
3: legyintett. Bali megrázta a fejét, és így szólt.
4: Nem biztos, hogy minden pacából hiba lesz. Néha a pacákból születnek a legérdekesebb dolgok.
3: Majd visszalépve a biciklihez, benyúlt a kosarába, és elővette egy furcsa ecsetet. A nyele kissé kopott volt, mintha már rengeteg helyet megjárt volna. Az ecset szőrei szana szétálltak, mégis az egész valahogy különlegesnek tűnt.
4: Ez az ecset sok mindent látott már,
3: mondta sejtelmesen.
4: Egy bazárban találtam rá néhány évvel ezelőtt. Egy varázsecset?
3: Kérdezte rögtön Bödő. A Pele nevetett.
4: Nem egészen, inkább olyan ecset, ami segít másképp látni a dolgokat.
3: Bödő bizonytalanul átvette az ecsetet. Kupak és Bali a fehér lap felé hajoltak, és bátorítóan Bödőre néztek.
4: No rajta, próbáld meg!
3: Biztatták mindketten. Bödő a sárga festékbe mártotta az ecsetet, majd húzott vele egy vonalat. Aztán vízbe mártotta, majd a kék festékbe, és újból festett egy vonalat a papírlapra. A két szín megint összefolyt.
4: Jaj, ne!
3: Sóhajtott fel rögtön. De a Pele mosolyogva közelebb hajolt.
4: Nézd csak, ott középen mit látsz?
3: Bödő közelebb hajolt a papírhoz. A sárga és a kék között halványzöld folt kezdett kibukkanni. A festett vonalak szélei pedig olyanok voltak, mintha puha felhők húznának az égen.
0: De gyönyörű!
3: Álmélkodott Kupak. Bödő kissé meglepődve tovább festett. A színek újra összefolytak, de most a kisbogár szemei egyre jobban csillogtak az örömtől. Egy piros foltból virág lett, a kék maszatból hullámzó patak, a sok szén között pedig egyszer csak megjelent egy hatalmas szivárvány.
4: Na hát,
3: suttogta Bödő.
4: Látod?
3: Mosolygott a Pele.
4: A színek néha összekeverednek, és így valami új születik.
3: Bödő hamarosan befejezte a festést, és a papírján egy vidám, színes kép ragyogott. Nem volt tökéletes, volt rajta néhány festékpaca, gérbe-gurba vonal és elmosódott színek. De tele volt élettel, így már büszkén vitte el a nyári kiállításra. Az erdő lakói egymás után álltak meg Bödő képe előtt.
4: Olyan vidám, nézd azt a szivárványt, mintha mozognának a színek.
3: Bödő füligérő mosollyal hallgatta őket. Végül ugyan nem ő kapta a fődíjat, de egy különleges díjat igen. A legvidámabb alkotás. Bödő boldogan szorongatta az oklevelet, miközben szemével Balit, a biciklis Pelét kereste. De sem a Pele, sem a bicikli nem volt már sehol. A távolból a mező felől még halk csilingelés hallatszott. Csiling, csiling. Bödő a lemenő napfényében látta, ahogy a Pele hátrafordul, mosolyogva integet egyet, kockás inge lobog a szélben, aztán lassan eltűnik a hullámzó fűtengerben. Volt már olyan, hogy csak a hibákat láttad abban, amit készítettél? Bödő is csak a pacákat és az összefolyt színeket vette észre a saját festményein. A biciklis Pele azonban megmutatta neki, hogy néha a legszebb dolgok éppen a váratlan hibákból születnek. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy különleges legyen. Néha elég, ha bátran tovább próbálkozunk, és megtanuljuk más szemmel nézni azt, amit alkotunk. Most mozogjunk együtt. Képzeld el, hogy te is a biciklis Pele vagy, aki hosszú úton érkezik az erdőbe. Feküdj hanyatt a földre, és emeld fel a lábaidat. Kezdj el lassan tekerni a levegőben, mintha bicikliznél az erdei ösvényen. Tekerj lassan, most egy kicsit gyorsabban, még gyorsabban. Csiling, csiling, megérkeztél. Most állj fel. Képzeld el, hogy a szél belekap a kockás ingedbe. Dőlj lassan jobbra, majd balra, mintha a szél fújna biciklizés közben. Jobbra, balra, jobbra, balra. Képzeld el, hogy egy ecset van a kezedben. Emeld fel a jobb karod és fess nagy köröket a levegőbe. Most rajzolj egy hullámvonalat. Most pöttyözz a levegőben apró mozdulatokkal az ujjaiddal. Próbálj meg a bal kezeddel is. Emeld fel a bal karod és fess nagy köröket a levegőbe. Most rajzolj a bal kezeddel egy hullámvonalat. Majd pöttyözz a levegőben megint apró mozdulatokkal. Most jön a szivárványfestés. Húzz egy nagy ívet a magasba mindkét kezeddel, mintha szivárványt festenél. Most forogj lassan egyet jobbra, majd egyet balra. Végül állj meg, vegyél egy mély levegőt, és fújd ki hosszan.
2: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
6: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
7: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
6: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Molnár Mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. Még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt, ezzel szemben tücsök úrfi vígan ért és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tódor kopogtatott, hangya Harry ajtaján.
2: Szabad! Adj valamit, ennem pajtás, mert ha nem adsz, meg vagyok.
3: Egész nyáron csak daloltál, dalolj most is, nem

0: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabúvár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabúvárat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagolynast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét. Nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel. Zsiráffejük nőtt a kéményeknek. úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, az súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kémény seprűjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jószívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
0: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt énekeljétek velünk hangosan.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

arz. Brezos ašaš borzos tu, gömböj horpast horpastu, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

borz. Brr, ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó. Szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka

0: Az öreg utcai lámpás. Ez a történet régen játszódik, amikor még olajlámpások világították meg látsárga fényükkel az utcákat. Minden ilyen lámpásnak megvan a maga élettörténete, most egyet elmesélünk nektek, gyerekek. Forgalmas kereszteződésben állt a mi öreg lámpásunk egy kisebb híd lábánál. Sok embert és sok lovaskocsit látott életében. Ám egyszer elérkezett szolgálatának utolsó napjához. Másnapra hivatalos volt a városházára, ahol majd nagy tiszteletben álló, komoly emberek fogják egy meleg irodában eldönteni, hogy mi lesz a sorsa. Aggódott emiatt egy kicsit. Félt, hogy beolvasztják, mint sok másik lámpást. Az öreg házaspárra gondolt, akik oly sok éven át gondját viselték az utcán. Az úr gyújtotta meg minden este, és az asszonyság fényesítette, új olajjal töltötte meg. Hiányozni fognak ezek a kedves emberek. Annyi közös év után, gondolta. Aztán még több emlék jutott eszébe. Kavarogtak a szem előtt az arcok, szomorúak és vidámak. Látott veszekedéseket és kibéküléseket, boldog találkozásokat és még néhány balesetet is. Merengését három alak szakította félbe, akik a kis hídon álltak előtte sorban, és mind a helyébe szerettek volna kerülni. Elsőként az angolna hencegett, hogy neki a feje még a víz alatt is világít a sötétben.
1: Ugyan kérem, az én fényem lágy, nem olyan ijesztően élénk, mint a magáé.
0: Szólt közben a második önjelölt, egy korhadtan izzó fadarab.

egy szép Szent János bogár. Hiába igyekeznek, uraim, vágott közbe az öreg lámpás. Nem én döntök az új lámpás felől, hanem komoly urak, akik a városházán ülnek öltönyben és nyakkendőben. Ha csak őket nem győzitek meg, nem kerülhettek az én posztomra. A három alak zavartan nézett egymásra. A városházáról még nem is hallottak. Ekkor nagy szél támadt, és a szél egyenest a lámpáshoz röpült. Kedves barátom, hallottam, hogy vége a szolgálatodnak. Eljöttem elköszönni, és egy búcsóajándékot is hoztam. Nagyot fújok most beléd. És ezentúl emlékezni fogsz mindenre, amit valaha láttál, vagy hallottál. A képzelet ajándékát kapott tőlem, és bárhová is kerülsz, biztosan nem fogsz unatkozni. Így már nem csak emlékezni fogok mindenre, de amit én láttam, megmutathatom másoknak is, mondta a lámpás. Így igaz, de csak akkor sikerülhet ez, ha viasz gyertya ég benned, és te olajlámpás vagy, ne feledd. Figyelmeztette a szél. Elköszöntek egymástól. A szél elröpült, mert sok dolga akadt még, az öreg lámpás pedig izgatottan várta a következő napot. Másnap este a lámpás új környezetben ébredt. Az öreg úr lakásán volt, ahol eddig csak akkor fordult meg, ha egy-egy kisebb javításra hazavitte. Az öreg ugyanis elment a polgármesterhez, és annyi év szolgálat után megengedték neki, hogy hazavigye a lámpást. Mennyi minden történt? Mindenre emlékszem. Éppen ahogy a szél mondta, gondolta magában a lámpás. Bárcsak nekik is megmutathatnám, amit magam előtt látok. Teltek a napok, és az öreg Silbak sokat olvasott a feleségének. Távoli országokról szóló történetek voltak ezek, a lámpás pedig úgy látott mindent maga előtt, mintha a szeme láttára játszódna minden. Szerette volna ezt is megmutatni nekik, de csak akkor lett volna rá képes, ha viaszgyertyát gyújtanak benne. Pedig mióta hazavitték, olajjal sem töltötték meg. Csak árválkodott a kandalló mellett, tétlenül. Egy nap az asszonyság sok-sok gyertyával tért haza. A lámpás már megörült, hogy ő kapja majd. De a gyertyákat másra szánták. Ünnepnap van ma. Ünnepelj velünk te is, szólt az asszony a lámpáshoz, megtöltötte olajjal, és meggyújtotta. A lámpás az égő olaj melegében mély álomba merült. Álmában a kohóba vitték beolvasztani. Újjászületett, és asztali lámpás lett. És amikor benne a gyertyát meggyújtották, ő megmutathatta az embereknek az emlékeit. Bár igaz lenne, sóhajtott, mikor az olaj elégett és ő felébredt. Szívesen mesélnék az embereknek mindarról, amit láttam, és megmutatnám nekik mindazt a szépet, amit gondolnak. Talán kevesebb lenne a viszály köztük. De ahogy végignézett a takarószobában, ami otthona volt már, megnyugodott a lelke. Megszoktam már ezt a lakást, a kandalló tüzét, a bútorokat. Szeretetben tölthetem öregkoromat, és ez a szeretet végre nekem szól.

Sugásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A titokzatos tengeri kígyó. A hatalmas kék óceán mélye sok-sok állatnak ad otthont. Épp a minap jött világra egy csapat hal ivadék, kék és sárga csíkjaikkal színesítik ezentúl a tengervilágát. Mindenhova együtt úszkálnak, így fedezik fel az óceánt. Miközben úszkáltak, hirtelen égtelen hullámok kerekedtek, és olyan morajlás tört elő a mélyből, hogy a kis halacskák azt sem tudták, merre meneküljenek. De ahogy jött, úgy el is múlt a világrengés. Az egyik csíkos halacskában erősebb volt a félelemnél a kíváncsiság, leúszott hát a mélybe, hogy kiderítse, honnan jön a robaj. Egy végtelennek tetsző kígyót pillantott meg, ami az óceán fenekén aludt. A kis halacska nem értette, mi lehet. De ti gyerekek vajon tudjátok-e? Táviró vezeték az, kábel, ami összeköti a messzi országokat, és rajta keresztül üzenhetünk egymásnak. A halacska miközben felfele úszott, találkozott egy idősebb fókával, és megszólította. Kedves fóka úr, nem tudja véletlenül, mi az a hatalmas kígyó a tenger mélyén? Kérdezte. Az emberek tartották fogságban a szárazföldön. Láttam, ahogy megszökött. Onnan egy hajóra rakták, de a kígyó minden erejével küzdött, hogy kiszabaduljon. Addig rángatta magát, míg sikamlós testét egyszerre kiszakította az emberek karmai közül, és a tengerbe szökött előlük, felelte a fóka. A kis hal sebesen visszaúszott a testvéreihez, hogy elújságolja, mit hallott. Induljunk már is, nézzük meg közelebbről, hívta rokonait a halacska, de azok nem mozdultak. Féltek a szörnyetektől. Egyedül vágott hát neki az útnak, ám testvérei úgy megszokták már, hogy együtt úszkálnak, hogy inkább utána siettek. Olyanok voltak, mint egy színes felhő, ahogy együtt mozogtak. Egyre mélyebbre úsztak, és közben egy új színes világ tárult eléjük. Mindenféle halak és növények, korallok és algák éltek a vízben. Hamarosan egy karthallal és egy macskacápával találkoztak, akik maguk is a kígyót keresték. A csapat már egészen mélyen járt az óceánban, amikor egy hatalmas szikla megmozdult, és száját nagyra tátotta. Cet, apó, lenenyelj minket falánkságodban, kiáltotta a karthal a bálnának. Éppen a vízi szörnyet keressük, a nagy kígyót. Nem tartotok velünk? Kérdezte az izgága halacska. Én öreg vagyok már az efféle kalandokhoz, felelte Cet apó. De a fia csatlakozott a felderítőkhöz. Végre elértek a nagy tengeri kígyóhoz, melyet állatok népes tábora vett körül. Nézték, miféle szerzet lehet. Szivacsok, polipok vizsgálgatták, miközben egy medúza világított nekik. Az angolna pedig szívélyesen üdvözölte, mivel a rokonának hitte. Majd én kitapogatom, milyen állat ez, kiáltotta a polip, és óvatosan oda nyújtotta egyik karját. Megfogta, simogatta, de nem ismerte fel. Se bőre, se pikkelye, ilyet még nem láttam. Mérjük csak meg, szólt egy nagyra nőtt angolna, és lefeküdt a kábel mellé. Na hát, még nálam is hosszabb. Ez egy óriás kígyószörny, egészen biztos, mondta. És a macska cápa mögé bújt ijedtében. Kifia borja vagy te? Honnan jöttél? Kérdezte a kábelt a Cet fia. De az nem szólalt meg. Hiszen a gondolatok, amik oda-vissza cikáznak rajta, nem a sajátjai,
csak az emberek üzenetei egyik földrészről a másikra. Azonnal válaszolj, vagy ízekre szedlek, szólt a macska cápa, aki nem tűrte a szemtelenséget. És legszívesebben ketté harapta volna a kábelt éles fogsorával. Támadás! Kiáltotta a cápa, és egyszerre megindult az összes hal és polip, medúza és angolna, és akkora felfordulás kerekedett, hogy már nem is láttak a felvert iszaptól, csak egymást taposták. A karthal egy véletlen mozdulattal megszúrta a cápát, aki mérgében a vizet harapta, és majdnem lenyelt egy halacskát. A polip és a medúza lábai összeakadtak, és nem mozdultak. Elég legyen, kiáltotta el magát mély hangján a cet. Bizonyosan ember alkotta szerzet ez, azért nem érti a mi nyelvünket. Ha pedig így van, akkor jobban tesszük, ha hozzá sem érünk, mondta bölcsen. Ami az emberektől kerül a vízbe, az sosem hoz szerencsét. Gondoljatok az elsüllyedt hajóikra, és az olajra, amit kiengednek magukból, vagy a hálóikra, amikből nem lehet szabadulni, és a szigonyaikra, amellyel megsebeznek. Szerintem akkor is ez a legcsodálatosabb dolog, ami az óceánban fekszik, gondolta magában a halacska, majd hazafelé indult ő is a többiek után. Az állatok többé nem jártak a vezeték felé, csak a kis halacska nézett le néha, mikor magányra vágyott.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Meggyesi Károly, a bátor virág. Aki elmeséli nektek, Mór Marianna.
2: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, horholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kis virág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kis virág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kis virágra, és befette. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt. Nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
1: A Bátor Virág című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfej.

0: Képzeljétek, reggel az órám ketyegésére riadtam fel, még a fészkemből is kipottyantam. Jó, nagyot koppantam a földön, azóta is sajog a csőröm. Na hát, milyen jó pofa hangutánzó szavak, észrevettétek? Ketyeg, koppan. Tudok ám még ilyeneket. A malac röfög, a cica nyávog, a kisfiú pedig, aki felettem lakik, dobog. Lehet, hogy arra riadtam fel reggel. Na de nem csiripelek tovább. Ez is hangutánzó szó. Gyűjtsetek inkább ti.
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalált,

0: találkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Recse Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, ma a tanítónéni rám szólt, mert kicsit hangos voltam órán. Most tuti, hogy haragszik rám, és biztosan szólni fog anyáéknak is.
3: Nem lehet, hogy egy kicsit felnagyítod a dolgot? Mit mondott pontosan?
2: Csak annyit, hogy figyeljek jobban, de olyan komolyan nézett.
3: Hát, ez még nem a világ vége. Bolhából elefántot csinálsz.
4: Bolhából elefántot?
3: Ez azt jelenti, hogy egy apró problémát sokkal nagyobbnak képzelsz. Nagyobbnak, mint amekkora valójában.
4: Akkor lehet, hogy nem is olyan nagy a baj.
3: Igen, ha holnap szépen figyelsz és halkabb vagy, szerintem el is van felejtve.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Móra Ferenc, mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerekerdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve odamentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furuja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me, rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát, ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kis Gidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, Gidócskám, Tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erezz be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, Gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, eresz be, bocsáss be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, Gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, eresz be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, s olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
1: A Mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek! Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmúr ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmúrt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmúr, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmúr valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmúr boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmúr, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmúr azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kis csacsitól. A kis csacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta épen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, Odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan 10 emeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa 5. emeletből áll. Csupa 5. emeletből? Csodálkozott az apja. És az első? Mondta Ödönke. Második? Minek? Harmadik? Hajaj! Negyedik? Nem. Hatodik? Haszontalan. Hetedik? Hess. Nyolcadik? Nyűg. Kilencedik? Kinek kell? Tizedik? Tűnjön el. Hát pedig csupa 5. emeletből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok! Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan. Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső! Jaj, de jó, hogy kitaláltátok! Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor meghunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el

0: Csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
1: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska, hogy bárány felhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy csillogó szárnyú repülőgép. Integetünk neki. Sziasztok, madarak! Szia, repülő!

vagyok. Bizony, bizony, jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, jó, jó. És úszni jó, jó, jó. És futni jó, jó, jó. És jól vagyok. Wow, énekeld velem. La la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

jó, jó, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnőrök, igen, igen, és jól vagyok, ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó, jó.

jó. Erős vagyok, bizony, nagyon jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni jó. És úszni jó.

Fia, fia, erős vagyok. Bizony, bizony, jó, megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni, jó, jó, jó. És úszni, jó, jó.

0: Láttad már süsüt?
1: Egy anyával elmentünk ott a majálisan, és tudták meg a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzelte, hogy a mamáiknál látom, süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó.
1: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
0: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
1: Hogy nem vagy egyedül?
0: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
1: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
0: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
1: Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
0: Azzal is, akit nem ismerünk?
1: Igen, hát ha megismerkedünk.
0: Azzal is, akit nem szeretünk?
1: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
0: Védenek?
1: Hogyan védenek?
0: Csodálkozott tüskés hátú.
1: Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszem. Kordában lehet tartani.
0: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
1: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni. Udvariasan el lehet simítani az ügyet.
0: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
2: Ugrifüles elmosolyodott.
1: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
0: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről teszem be, de ki köszön előbb? Mindig én?
1: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
0: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
1: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
0: És nekem sohasem köszönnek előre?
2: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
1: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
0: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
1: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
0: És milyen köszönés van még?
1: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
0: És a barátjának?
1: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
0: És a hivatalos köszönés?
1: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál, a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
0: És mikor nyújtunk kezet?
1: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
0: Télen is?
1: Ha nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
2: És nyáron?
1: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
2: És ki nyújtja előbb?
1: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
2: Többféle köszönés nincs.
1: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
2: És ha nem a mamájával megy?
1: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
2: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
1: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
2: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
1: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
2: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta a tüskés hátút is.
1: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
5: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
6: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrude és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
7: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrud eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrud úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni. Súgtam oda Gertrudnak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barni apukáját. Aztán Gertrud következett, majd Lord, végül pedig Barni elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barneyékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barneyval a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrude mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrude közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrude fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrude egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva-hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertruddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrude-tól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrude-ot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételt el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni. Mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrúdra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrúd is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrúd ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogyha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrúd és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
2: A varázslatos tűz szerszám. Voltak idők, amikor a királyok folyton háborúkat indítottak egymás ellen, hogy még több földet, kincset szerezzenek. Akkoriban a katonáknak szolgálataikért zsoldot fizettek. Ám néha egy-egy vesztes csata után nem akartak, vagy éppen nem is tudtak fizetni. Ők pedig szétszélettek a világban. Ahogy egy ilyen katona hazafelé tartott, egy nagy tölgyfaerdőn vágott keresztül, amikor találkozott egy öreg anyóval. Látta, hogy gyenge már az asszony, hát felajánlotta, hogy elviszi a nehéz batyuját egy darabon.
3: Édes fiam, inkább másban segíts nekem, és ígérem, te is jól jársz a végére,
2: kérte az anyóka.
3: Itt ez a nagy tölgyfa. Az odunát leeresztelek a gyökeréhez ezen a kötélen. Ott találsz majd három vastag tölgyfahajtót, és mind mögött egy-egy hatalmas kutyát. A kutyák egy-egy ládát őriznek, amik mind teli vannak kincsel. Annyi aranyat, ezüstöt összeszedhetsz ott magadnak, amiből holtodik boldogan elélsz majd, de az utolsó szobában egy tűzszerszám is van. Azt hozd fel nekem, drága fiam, én csak ennyit kérek.
2: Az öreg asszony leeresztette, és amikor megérkezett, három ajtó állt előtte. Benyitott az elsőt, és meglátta a kutyát, aminek a szemei akkorák voltak, mint egy tányér. Akkor a földre terített egy köpenyt, és ráfektette a kutyát, éppen ahogy az öreg tanácsolta. A kutya meg sem mordult, ő pedig megtömhette arannyal a zsákját. Ugyanígy történt a másik két szobában is. Megtalálta a tűzszerszámot, elhozta, és felmászott a kötélen a vénasszonyhoz. Ugyan minek neked ez a tűzszerszám? Kérdezte a katona, amikor felért.
3: Mit törődsz te a mások dolgával? Adj csak ide, és elégedj meg a kincsekkel!
2: Akkor már sejtette a zsoldos, hogy valami titkos ereje lehet a tűzszerszámnak, és ott hagyta a vénasszonyt. Futott, ahogy bírt. Meg sem állt a következő városig, ahol betért a legjobb fogadóba. Ott a legjobb ételeket és italokat kérte, hiszen zsebei tele voltak arannyal. A király a közeli palotában közben azon törte a fejét, hogyan óvhatná meg lányát egy baljós jövendőléstől. A jóslás szerint ugyanis a király leányának egy egyszerű katona lesz a férje, nem királyi származék. A király ezért őrt állítatott leánya mellé, hogy meg se közelíthessék. Meghallotta a katona is a pletykát, és elhatározta, megszerzi a királylányt. El is indult a várba, legszebb ruhájában, szép lován, ám az őrök megállították. Utasd a pecsétgyűrűdet, ha valóban királyfi vagy, parancsolták. Ám a katona erre nem tudott mit felelni, így vissza kellett fordulnia. Mivel a katonának több pénze már nem maradt, egy szűk padlásszobában húzta meg magát, és miközben az életén töprengett, a keze ügyébe akadt a tűzszerszám. Leporolta, fényesre dörzsölte, gondolta legalább lesz mivel befűteni. Legnagyobb ámulatára, ahogy a tűzszerszámot megérintette, ott termett az egyik óriási kutya a faodvából.
0: Mit parancsolsz, gazdám?
2: Kérdezte jámboran.
4: Hozd nekem egy kis pénzt, vágta rá a katona.
2: A kutya nem sokára egy arannyal teli erszénnyel tért vissza, így a katona ismét meggazdagodott és szép ruhákban járhatott. Egy napon gondolt egyet, és újra előugrasztotta a tűzszerszám segítségével a kutyát.
0: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
2: Kérdezte az ebb. Hozd ide nekem a királylányt, hogy megláthassam a szépségét. A kutya eltűnt, de egy szempillantás alatt vissza is tért, hátán az alvó király kisasszonnyal. A katona nem tudott ellenállni a gyönyörű teremtésnek, és megcsókolta. De mivel éjjel volt már, vissza kellett küldeni a palotába. A királylány, mikor felébredt, álmos hangon mesélte álmát apjának.
3: Furcsa álmot láttam, édesapám. Egy kutya hátán repültem egy padlásszobába, ahol egy zsoldos katona várt, és míg én aludtam, megcsókolt kedvesen. Azután pedig a hatalmas kutya hazarepített.
2: A király ekkor égtelen haragra gerjedt, és végleg bezárta a király kisasszony szobáját. Megkettőzte az őrök számát. De a kutyák varázslatát nem győzhette le, sem őr, sem ajtó, és minden áldott este elvitték a katonának a királylányt. Ekkor cselhez folyamodtak. A királylány ruhájának aljára egy kis lisztes zsákot vartak, amin egy tűnyi lyukat ejtettek. A liszt pedig csak csordogált ki a zsákból, a palotától a padlásszobáig. Másnap az őrök követték a nyomot, és letartóztatták a katonát. Tömlöcbe vetették, és kihirdették az ítéletet. A hóhér már vezette a bitófához. De a zsoldos zsebében ott lapult a tűzszerszám, és utolsó kívánsága az volt, hadd fogja kezébe még egyszer utoljára. A katona megdörzsölte a tűzszerszámot háromszor, mire mind a három kutya, mint a fenevadak rontottak az összegyűlt tömegbe. Martak, haraptak, akit csak értek.
0: Jól van, neked adom a lányomat, csak hívd vissza kutyáidat, könyörgött a király.
2: A katona eleget tett a kívánságának, és végre valahára övé lett minden kincs. Még a királylány keze is.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sen hem. Na végre elaludt a gyertya.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, aranyalma aranyágon. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Aranyalma aranyágon, mi a legszebb a világon? Boci-boci tarka, vagy a csengő rajta? Hosszú farkú szarka, vagy a páva farka? Aranyalma aranyágon, mi a legszebb a világon? A vadrózsa bokra, a szivárvány csokra? Nevet anyarája, az ő Józsikája. Aranyalma aranyágon, mi a legjobb a világon? A sós kenyerecske, mekegi a kecske. A kövér legyecske, csicsergi a fecske. Aranyalma aranyágon, mi a legjobb a világon? Hajnali gyöngyharmat, a rózsa sóhajtgat. Nevet a kis Jóska, édesanya csókja.

az a nadelefánt, hogyha meghívják tejára, az a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég az ormányát, van-e fódormánya ő neki, apu mondd meg már, na hát, apu hodd med be az a nadelefánt, a kocslán ballangjába, apu hodd med be, apu hodd med be,

kell hozni néki. Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megriz. Ugye spenótot ő szemzik.

Ki ha pincébe, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szilva is, sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, értem én?

0: A nyulak pásztora. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
1: Kérek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
0: Cincogta a kis egér.
2: Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem?
0: Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstént szolgálatra jelentkezett.
2: És mondd csak, mihez értesz, fiam?
0: Kérdezte tőle a király.
2: Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell.
0: Húzta ki magát büszkén a fiú.
2: Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is.
0: A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgy se tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
1: Nem akarlak zavarni, de kérhetnék egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
0: mondta félénken az egér.
2: Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
1: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
0: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
2: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
3: Hát te fiam, mi áradban erre?
2: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat. Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elkódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, s gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló

a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját. Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat. A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána!

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: fagynak.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél, még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű, és ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott, meg ugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. és senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Artúrral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Artúrral kezdődik. Vagyis Gombóc Artúr megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem, nem. Én nem szeretek úszkálni, össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Szaplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy két éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszem dörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament, és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felesett réfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét. Sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. Rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb, a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik cipőt. Jaj! Nyögte megint Gombóc Artúr, mivel a lába kiszaladt alóla. Ő meg a földre tottyant. Ahogy ott ült, meg nyögött, látja ám, hogy a két cipő a levegőben is rugdossa egymást. Egyúttal persze Gombóc Artúr bokáját is. Na ebből elég, dühögött meg Gombóc Artúr. Átkozott, civakodó cipők, levelük. Azzal lerúgta a cipőt, és mérgesen bedobta a kukába. Na most rugdossátok egymást, vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. És most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb. Pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóz gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
0: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
2: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
0: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
2: Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok.
0: A cipőiknek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé. Nini, örvendezett gombóc Artúr, ezek az én cipőim. Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Meg civakodni? Soha! Bocsáss meg, mondták a cipőikrek. Gombóc Artúr belelépett a cipőbe. Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő. A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte. Nyomja még a cipő a lábad? Picúr vidáman perdült egyet. Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Majd a toronyórára nézett. Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás! És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, ami olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt. Megvárhatlak? Picúr visszamosolygott a kapuból. Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket. Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura. Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
3: Képzeld!
4: Na?
3: Kaptam egy kiskutyát. Annyira aranyos, csak hát szétcincálta a kedvenc mamuszomat. De attól még nagyon szeretem, csak a mamuszomat is szerettem nagyon.
4: Akkor most az egyik szemed sír, a másik nevet, mi?
3: Nem értem.
4: Az egyik szeme sír, a másik nevet szólás azt jelenti, hogy valaki egyszerre örül is, és szomorkodik is valami miatt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába. A kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapot papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt. Csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, A mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
6: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kisborjút?
7: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
6: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
5: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
7: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
6: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
5: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Krisztina.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mentovics Éva, Ribizli. Aki elmondja, Pató Márton. Szúrós bokorágán terem, fürtjén sok a parányi szem, piroslanak ott csokorban, svirítanak a bokorban.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van, gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje.
2: Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára.
1: Hoho, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát.
2: Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egy magában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét.
1: Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük,
2: persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. De el is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska. Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr! Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopózott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hogy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát. El is kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Föléjett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ijedten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Az szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri, még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Aki birka, csak annyit tud.

kérdezek, annyit mond, be. Nincs semmi gondja, csak ugyanazt mondja, mert semmi sem jut eszébe. Aki birka, csak annyit tud, be. Akármi történhet, annyit mond, be. Kisbárány gyerekek, ha valamit kérdezek, feleljetek annyit, hogy be.

0: Csukásmese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Ért egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit, és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg, fúj! Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni, de amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott, így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak, meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját, fúj. Süthetek neked krumplit is? ajánlotta készségesen pfúj. Amma, a strucmama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót, egy kicsit megéheztem, de van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj, egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirt a meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt Reá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb rájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes, s amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öreg asszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzá, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat, vissza a zsákba. Sok valós bizony öregeste lett, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak, gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan hazatalálj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közék, s amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vette, s azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél. Már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt. Nem tudok neked színes tórruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A búbos banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, búbos banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket, megnézegette alaposan, és elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a búbos banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a búbos banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket. Tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova fészket rakja. Azt mondja a búbos bankának. Na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a búbos banka. Tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a búbos banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a búbos bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a búbos banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy búbos banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A búbos bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a szark, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.

0: A Búbos Banka Fészke című mesét hallottátok.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A micicánk férjhez akar menni, a szomszédé el akarja venni. Édes cicánk, ne hagyj itt bennünket, ki fogja meg a mi

az acélgyűrű. Történt egyszer, hogy a szegény legény elment fát vágni az erdőbe. Csít, csat, csattogott a fejsze megállás nélkül, ám az egyik suhintás közben az ember megpillantott egy kígyót a felaprított ágak között. Ne, egy kígyó! Kiáltott fel ilyettében, és el akarta taposni. Ám ekkor hirtelen megszólalt a csúszómászó. Kérlek, ne bánts! Megígérem, hogy ha életben hagysz, meghálálom neked! A szegény ember úgy rácsodálkozott a beszélő kígyóra, hogy még szólni sem tudott. Csak némán figyelte, ahogy a kígyó bekúszott a fák közé. A kígyó hamarosan visszatért, és egy fényes gyűrűt hozott magával. Hálám jeléül, neked adom ezt a mágikus acélgyűrűt. Ha segítségre lenne szükséged, csak fordítsd el ezt a gyűrűt az ujjadon. Sziszegte titokzatosan a kígyó, majd eltűnt az erdő sűrűjében. Mikor hazaért, kételkedve méregette a gyűrűt. Ha, ártani nem árthat, gondolta magában, azzal megcsavarintotta a gyűrűt, s lássad a csodát, a kígyó hirtelen ott sziszegett a kunyhójában. Mit kívánsz, kedves gazdám? Na, most már látta az ember, hogy ennek a felesett tréfa, és hamar rávágta. Azt parancsolom, hogy amikor kinyitom a szemem, egy ragyogó palotában ébredjek, aminek a falai gyémántból vannak, és száz meg száz szolga sürögjön, forogjon benne. Erre az ember lecsukta a szemét, s mikor kinyitotta, olyan gyönyörűség tárult elé, amilyet még elképzelni se tudott. Egy fényes gyémánt palotában találta magát, s a szolgák hada mind az ő kívánságát leste. Nagyon boldog volt a szegény ember, hogy végre van fedél a feje felett, s ételre sem lesz többé gondja. Csak azt sajnálta, hogy nincs kivel az egészet megosztania. Így hát gondolt egyet, és megint csak elfordította a gyűrűt. Az ember épp csak pislogott egyet, és a kígyó már is megjelent. Mit szeretnél, kedves gazdám? Azt szeretném, hogy hozd el nekem a Fekete Király csodaszép lányát, hadd vegyem feleségül. Ahogy szeretnéd, kedves gazdám. Kisvártatva valaki kopogott a palota ajtaján. S tudjátok, ki volt az? Bizony, a Fekete Király lánya teljes pompájában. A szegény embernek végre minden vágya teljesült, s olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Derűsen teltek ezen túl a napok a gyémánt palotában, s ha valamiben mégis hiányt szenvedtek volna, azt az acélgyűrű és a kígyó mindig orvosolta. Hanem egyszer úgy esett, hogy az ember elment vadászni, és otthon hagyta a féltve őrzött acélgyűrűjét. S mit ad Isten? Éppen akkor arra járt egy ószeres, aki régiségeket keresett. Nosza, fogta a király kisasszony az acélgyűrűt, mit sem sejtve a varázs erejéről, és elcserélte egy szép aranygyűrűre. Az ószeres, aki valójában egy gonosz varázsló volt, ismerte a gyűrű titkát, és amint a kezébe került, már is hívta a kígyócskát. Mit kívánsz, kedves gazdám? Kérdezte a kígyó. Azt kívánom, hogy repíts el engem és ezt a palotát egészen az óperenciánis túrra, hogy többé senki fia ne találhasson ránk. A kígyó kénytelen kelletlen teljesítette az új gazdája kívánságát, s az egész gyémánt palotát szolgástól, királylányostól az óperenciás tengeren túlra repítette. Közben a szegény ember is hazaért, de a kastélynak csak a hűlt helyét találta. Addig-addig morfondírozott magában, míg arra jutott, hogy megkeresi a királylányt és a gyémánt palotát, és ha kell, a föld alól is előkeríti őket. Elindult hát, de messzire nem jutott, s már is egy megsebzett kutyába botlott. Az állat keservesen nyűszített az út szélén, és a szegény embernek megesett rajta a szíve. Gyógyfüveket keresett a közeli erdőben,
és meggyógyította. Később már ketten folytatták útjukat, és csak hamar összetalálkoztak egy macskával, aki szomorúan nyávogott egy fa tövében. Kérlek, jó ember, vigyél magaddal, a gazdám kidobott, s azóta is magányosan tengődöm. Az ember megsajnálta a gírhes macskát, és magához vette. Hosszú évekig vándoroltak hárman, a világot már keresztül kasul bejárták, mikor eljutottak a tengerpartjára. Az ember kémlelni kezdte a messzeséget, és egyszer csak egy ragyogó pontra lett figyelmes. Ahogy fürkészte a távoli pontot, hirtelen felismerte az ő drága gyémánt palotáját. Bárcsak átjuthatnék valahogy a túlpartra, hogy visszaszerezzem a varázslatos acélgyűrűmet, sóhajtozott. Ne aggódj, majd mi visszaszerezzük, mondta a kutya. Azzal beugrott a vízbe, a macska meg a hátára, és úszni kezdte. Valahogy átevickéltek a túlpartra, majd beosontak a palotába. A gonosz varázsló éppen a trónján szundikált, amikor megpillantották a gyűrűt a szakállára kötve. Oda settenkedtek, a macska óvatosan kibogozta, aztán utcú neki futottak, ahogy a lábuk bírta. Mikor a varázsló észrevette őket, már rég visszafele úsztak az óperenciás tengeren. Hogy örült a szegény legény, mikor ismét újjára húzhatta acélgyűrűjét. Mindjárt el is fordította, a kígyó pedig előbújt a bokrok közül. Mit kívánsz, kedves gazdám? Sziszegte az ismerős hang. Nem kérek én mást, csak add vissza a feleségem is a gyémánt palotám, vágta rá az ember. A kígyó bólintott, és a szegény legény egy szempillantás múlva újra a gyémánt palotában találta magát, oldalán a királylánya. Hanem az ember hűséges barátairól, a kutyáról és a macskáról sem feledkezett meg. Azóta is a palotában élnek, s bizony, még sosem volt ilyen jó dolguk. A gonosz varázsló pedig talán még most is az óperenciás tengerpartján toporzékol.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vagyba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontozz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esménytlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, itt vagyunk. Szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sír, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyencs 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szer teszebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3-at nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az istennyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelül a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki. No, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, s reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas, Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, s mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel, hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egyébre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondd az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, meg volt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinált-e valamit az az ördöngős legény? Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek. Mondja Palkó, hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondál kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a 2 szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elése vedlegény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó? De hiszen megfizetek ezért a sok szenvedését? Hallja ezt, Palkó, s a fülébe súhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül. S hét nap, s hét éjjel meg sem szusszalt. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide betették. Lehet annak már vagy 4 hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóik is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, s a szájából 14 rövnyire szakad a láng. No, ha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, s az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátra szólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval?
2: Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, ő neki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtős bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, s a kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom, el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a lány a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most tóvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, és repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől. Elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, s elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam mai éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, még haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltó leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába, s még tán ma is élnek.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hej, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, és azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, bee, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki, uritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak magogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg. Nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
3: Sziasztok, Csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyás baba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Máris, királynőm! Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet! Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne ríjon, kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit. A táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata. Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy. S ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
1: Sziasztok! Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kert csodáit. Bech Marian. Fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történet címe: A fűszerkert újra ültetése. Másnap reggel Ella ébredt fel először, és rögtön Rozit is felkeltette. A fű még harmatos volt, a szomszéd kakas épp hogy belevágott reggeli koncertjébe. A kukorékolásra Mati is felébredt, s jókedvűen köszöntötte a lányokat, akik épp a gumicsizmájukat húzták. Mati felkeltette Lorit, aztán a fiúk is kibújtak a sátorból. Matinak annyira tetszett ez a vidéki, kakaskukorékolással tarkított, rigófüttyös hangulat, hogy arra gondolt, ha felnőtt lesz, ő is tart majd tyúkokat és egy kakast. A gyerekek a fűszerkert felé vették az irányt, természetesen Fahéj is csatlakozott hozzájuk. Ella kiosztotta a feladatokat, majd mindenki munkához látott. A fűszerágyás a kert napfényes, szélvédett részében volt, mert a legtöbb fűszernövény ilyen helyen érzi jól magát. Ella megkérte Matit, Rozit és Lorit, hogy helyezzenek el az ágyásban néhány nagyobb követ, aztán töltsék fel a locsolókannákat a kerti csapból.
2: Ezekre a kövekre azért van szükség, mert napközben átmelegszenek, éjszaka pedig megfelelő hőt biztosítanak a mediterrán származású, melegkedvelő növényeknek.
1: Ezután Ella az ágyás egyik részébe egy vizes edényt tett.
2: Az edény köré ültetjük a vízigényesebb fűszernövényeket. Ide kerül a bazsalikom, a citromfű, a menta, a petrezselyem és az eller, tájékoztatta a csapatot.
1: Nem véletlenül értette ennyire a dolgát, mióta az eszét tudta, a szülei és a nagyszülei mellett kertészkedett, és minden praktikát ellesett tőlük. Szabad idejében szívesen böngészett növény- és állatenciklopédiákat, zsebkönyveket, így 10 éves létére már sok mindent tudott az élőlényekről.
2: Jöhet a legjobb rész, az ültetés!
1: Nézett körül a kertben vidáman Ella, és kiadta az utasítást, hová ültessék az egyes növényeket. Az ágyásba került bazsalikom, borsikafű, citromfű, citromverbéna, izsóp, kakukkfű, koriander, lestján, majoránna, kétféle menta, olasz szalmagyopár, metélőhagyma, petrezselyem, rozmaring, tárkony, turbolya, szurokfű, zeller és zsája is.
2: Ez meg mi?
1: Kérdezte Mati Rozitól egy érdekes növényre mutatva.
2: Turbolya a neve, én nem igazán kedvelem, olyan az íze, mint az ánisnak, felelte Rozi. Szerintem nem rossz, kicsit a negróra hasonlít,
1: védte meg a turboját Ella.
2: Szedek egy csokorral, és majd megkóstoljátok reggelinél. Szerintem menjünk is, nekem már korog a hasam. Benne vagyok,
1: vágta rá Lori, aki éppen végzett a növények öntözésével. A kiadós reggeli után a gyerekek a diófa alá terített pokrócon még elmajszoltak egy nagy tál levendulás citromos kekszet is, amit Ella és Rozi sütött az anyukájukkal előző nap.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok! Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
4: Szevasztok, Csuki Mukik, István bácsi vagyok, a mesepostás. Nevemhez illően most én mesélem el nektek a következő mesét. Könyves Sára, a harangszó titka. Volt egyszer egy városkában egy magas templom, Ennek a templomnak a tornyában a szelek úgy jártak ki be, mintha csak fogócskáznának egymással a gerendák között. Ám de a pajkos szellők mindig összetalálkoztak a templomtoronyban lévő kis haranggal, ami útjukat állta. Első ránézésre egyszerű, dísztelen, fakó, barna bronzharangocskának látszott. Nem volt rajta semmi feltűnő. Valamivel mégiscsak kivívta az izgága szelek tekintélyét. A templom, amelyben a harang lakott, a város főterén állt. Itt történt minden, ami a városlakók életében fontos volt. Itt vesztek össze, itt békültek ki egymással az emberek. Itt hangzottak el a legfrissebb pletykák. Itt újságolták el egymásnak, kik házasodtak össze, melyik házban született gyermek. Voltak, akik elégedetlenül zsörtölődtek, voltak, akik elpanaszolták bánatukat, mások boldogan szaladtak át a téren. A kis harang mindent hallott, mindent látott, és mindenre emlékezett. Érc nyelve nem volt cserfes, magában tartotta a régi történeteket, ki nem mondott igazságtalanságokat, családok közti viszályokat, meg nem bocsátott szavakat, de megőrizte az ajándékozás örömét, a jó hír hangulatát és az őszinte gyermeki nevetést is. Délben, amikor a nap pontosan az ég tetejére ért, a kis harang 12-t kondult. Ilyenkor a hangja olyan tiszta volt, mintha égi csengettyűk szólaltak volna meg. Azt mondják, a déli harang szó nem volt mindig ilyen varázslatos. Évekig csak rekedten, tompán szólt, mintha valami súly nyomná belülről. Egy különös napon egy vándor érkezett a városba. Öltözetén látszott az útpora. Szemében olyan fáradtság ült, mintha évszázadok súlya nyomná a vállát. A vándor egy öreg kosárfonó mester volt, aki különös tudással rendelkezett. A nap sugaraiból font kosarat. Nem úgy kellett ezt elképzelni, mint egyszerű fonást. Hajnalban kiment a mezőre, amikor a nap még csak újbegyével érintette a világ peremét. Ott leült, és a tenyerét kitárta a fény felé. A napsugarak nem égették meg, hanem engedelmesen gyűltek köré, mintha ismerték volna őt. Ujjai között lassan formálódott egy aranyló kosár melegből, fényből és időből. Ebbe gyűjtötte a szelek hangját, a tavaszi szellő nevetését, a nyári viharok hangos üvöltését, az őszi levelek sóhaját és a téli fagy dermet fehérségét. Amikor a mester meghallotta a kis harangot, elmosolyodott.
5: Mutasd meg valódi hangodat, mutasd meg mindazt, amit magadban hordozol, mondta halkan,
4: de a harang csak a régi hangján válaszolt, rekett, tompa, fémes kongással. Aznap, amikor az éleple már betakarta a várost, a mester felment a toronyba. Nem vitt magával sem kalapácsot, sem szerszámot, csak a kosarát, amely a napsugaraiból és a szelek erejéből állt össze. Tenyerét rátette a harangra, majd halkan suttogott valami titkos varázsigét. A hideg fém színe fakóbarnából vörösre, majd narancssárgára változott. Reggel, amikor felkelt a nap, az öreg újra útnak indult, s úgy eltűnt, mintha sosem járt volna ott. Csak a kosár maradt utána, de az sem sokáig. Lassan szerte foszlott a fényben. Másnap délben a harang megszólalt, de nem ércesen is rekedten, mint azelőtt. A hangja olyan tisztán csilingelt, mintha a nap sugarai a szél fuvallata hullott volna rá, hogy megkongassa. Benne volt a nap ereje, az északi, a déli, a keleti és a nyugati szél ölelése. A hang nem csak betöltötte a teret, hanem mintha meg is állította volna az időt egy pillanatra. A kis harangnak ugyanis varázs ereje lett. Aki hallotta a hangját, annak a szívében elcsendesedett a harag. Aki szomorú volt, annak könnyebbé vált a lelke. Aki pedig elveszettnek érezte magát, az hirtelen tudta, merre kell tovább mennie. Évek teltek el, és a kis harang csodálatos története egyre messzebbre jutott. Vándorok, zarándokok és kíváncsi utazók érkeztek távoli vidékekről, hogy saját fülükkel hallhassák azt a különös, tiszta déli harangszót, amelyről annyi szépet meséltek. A városka lakói szívesen fogadták az érkezőket. A templom gondnoka, aki már gyermekkorától ismerte a torony minden kövét és minden gerendáját, mosolyogva vezette fel a látogatókat a keskeny lépcsőkön. Ahogy egyre magasabbra kapaszkodtak, letekintve egyre tágasabbnak látszott a világ odalent, még nem megérkeztek a harangtoronyba. Ott függött a kis bronzharang, egyszerűen és szerényen, mintha nem is tudná, hány ezer ember szívét érintette már meg a hangja. Egy szép napon egy kisfiú is felment a toronyhoz, leült a harang alá, és várta a delet. Amikor megszólalt a harang, becsukta a szemét, és akkor valami különös történt. A harang hangja nem csak körülötte szólt, hanem benne is, mintha ő maga lett volna egy pillanatra a hang. Ekkor értette meg, hogy a varázs nem a harangban lakik, hanem abban, aki meghallja. Azóta sok-sok esztendő telt el, nemzedékek váltották egymást, a kis bronz harang pedig továbbra is hűségesen őrizte a déli nap fényét és a szelek emlékét. De a csodás harangszó titka nem maradt a városka falai között, mert amikor a nap felkúszik az ég legmagasabb pontjára, nem csak ennek a régi templomnak a tornyából száll fel az égig a harangok éneke. Hazánk hegyei között megbúvó falvakban és nyüzsgő városokban, folyók partján álló apró kápolnákból és magas templomtornyokban ma is minden délben megszólalnak a harangok, és mind ugyanazt a réges-régi dallamot zengi. Így lett a déli harangszó nemzedékről nemzedékre öröklődő kincsünk. Olyan kincs, amelyet nem lehet ládába zárni, sem kézbe venni, mert láthatatlan, mégis mindenkié.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe a pricson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbé legénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Hely, ilyen olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak?
2: Ilyes valaminek, felelt a királyfi.
1: No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz.
2: Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál.
1: Kérdi a kapus. Hogy hívnak?
2: Engem 4 hét előttnek.
1: No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged?
2: Borbé legény vagyok, és szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig.
1: Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál.
2: Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára.
1: Kérdi a szakácsné.
3: Kit keres maga lelkem? Mi a neve?
2: Macska az én nevem, kincsem szakácsné.
3: Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van.
2: Itthon van-e a király kisasszony?
3: Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal.
2: Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa.
3: Csak vigye, lelkem, vigye!
2: Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból.
1: Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök.
2: Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól.
4: Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi.
2: Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott.
5: Jaj, ki vagy, mit akarsz?
2: Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem.
5: Túrós rétes? No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony,
2: és olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota.
5: Hát miért jöttél, túrós rétes?
2: Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát.
1: Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg?
5: Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, és az enyémnek is, ha megtudja az apám.
2: No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig,
4: Beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvált, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, kazember, megállj! Ordított a király, szalad szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
6: Nem láttam, felséges királyom.
4: Hát miért fekszel a sárban?
6: Mert a pálinka levert a lábamról. Szedte vette gazembere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról?
4: Szúdarul elpáholta a kapust, és visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
0: Csukásmeserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A napfogyatkozás. Valamikor réges-régen élt egy aprócska faluban egy szegény házas pár, akinek minden vágya egy saját kisgyermek volt. Évekig imádkoztak az istenekhez, hogy áldják meg őket, s végül kitartásuknak hála egy nap imáik meghallgatásra találtak. Az asszony egy gyönyörű szép kislánynak adott életet. A lánynak a Ka-Naru nevet adták, és úgy vigyáztak rá, mint a legféltettebb kincsükre. Édesanyja annyira féltette mindentől, hogy legszívesebben el sem engedte volna a karjai közül. Aztán egy nap az asszony félelme beigazolódott. Ka-Naru vízért ment a kútra, s többé nem tért haza. Történt ugyanis, hogy amikor a lány a kútból vizet mert, egy vérszomjas tigris figyelte őt a bokrok közül. És mikor a lánya vizet húzta fel a kútból, elragadta magával a tigris. Csak vitte a hátán a sűrű dzsungelen át, s Ka-Naru közben reszketett a félelemtől. Eszébe jutott a történet, amit sokszor hallott már, a félelmetes tigris, aki nem kegyelmes senkinek. Nem sokára egy barlanghoz értek. A tigris letette a lányt a földre, s csak akkor látta, hogy milyen kis vékonyka. Hát ebből bizony nem lesz vacsora, még a fél fogamra se lenne elég, gondolta magában. Ezért a vadállat úgy döntött, hogy előbb felhizlalja a lányt, s majd, ha már elég nagyra nőtt, felfalja. Micsoda lakomát fogunk majd csapni a cimboráimmal, álmodozott a tigris, miközben hordta a lánynak a finomabbnál finomabb falatokat. Ka-Naru pedig mit sem sejtve, jó ízűen lakmározott a mézédes gyümölcsökből, a különleges halakból és a pompás húsokból. A lány napjai boldogan teltek a barlangban, barátot is talált egy kedves kisegér személyében. S közben, ahogy telt múlt az idő, formás hajadonná serdült. A tigris is észrevette a változást, és amikor úgy találta, hogy elég nagyra nőtt a lány, elkezdte megszervezni a lakomát. Felkereste barátait az erdőben, és meghívta őket. Tudjátok meg, olyan pompás étek lesz, amilyet még nem ettetek. Az összes mancsotokat megnyaljátok utána. Miközben a tigris a barátainak dicsekedett, észre sem vette, hogy a kisegér egy bokor alján lapult, és hallotta minden szavát. A hűséges kisegér nagyon megijedt, és a barlanghoz sietett, hogy még időben figyelmeztesse a lányt. Ka-Naru sírva fakadt a rémülettől. Mit tegyek most? Nem szökhetek el, mert ha megtalál, biztosan felfal. És akkor a kisegérnek eszébe jutott valami. Kezd el hangosan hívni Uhinrokot, a félelmetes varázslót. Talán ő segíthet rajtad, cincogta. A lány halkan mormolni kezdett. Uhinrok, Uhinrok, segíts rajta. Amint ezt kimondta, egyszer csak megjelent előtte a varázsló egy varangy király képében. Miért hívtál, kicsi lány? Kérdezte mély hangján a mágus.
1: Azért hívtalak, hogy segíts kijutnom innen. Nem sokára visszatér a tigris, és akkor bizonyosan felfal.
0: Hanem a varázsló nem könnyítette meg Ka-Naru dolgát. Varangyos békává változtatta. Így el tudott szökni a barlangból. Ám viselnie kellett azt a csúf békabőrt. A kisegér nagyon megbánta, hogy ilyen rossz tanácsot adott a lánynak, és hogy jóvá tegye tettét, elvitte a dzsungel bűvös fájához. Most mász fel ezen a fán olyan magasra, amilyen magasra csak tudsz, amíg el nem éred a kék birodalmat. Ott aztán senki nem érhet utol. Ka-Naru elindult, és ágról ágra ugrált felfelé a bűvös fán.
1: Eközben az egér a fa gyökerénél varázsigét mormolt.
0: Nőj csak magasra, még magasabbra, segíts, kanarum!
1: És ahogy a kis béka ugrált egyre fehér, a fa is csak egyre nőtt és nőtt az ég felé. Mikor a békává változtatott lány felért a felhők fölé, a kék birodalomban találta magát. A bűvös fa pedig visszazsugorodott, és nem sokára éppen ugyanolyan volt, mint a dzsungel többi fája. Eközben a tigris barátai a barlang előtt várakoztak, hogy neki üljenek a lakomának. A tigris csak ekkor vette észre, hogy a barlang üres. Barátaim, úgy látom, eltűnt a főfogás, hebegte meg szégyenülten. A többiek azt hitték, hogy a tigris a bolondját járatta velük, mire bosszúból elüldözték a dzsungelből. Eközben Kanaru a varázslatos kék birodalomban bolyongott. Mindenfelé csodálatos palotákat és kastélyokat látott. De a csúf varangyos békát senki nem akarta befogadni. Mindenki elkergette. Szomorúan ugrándozott tovább. S végül csak egy kastély maradt, ahová bekopogtathatott. A nap kastélya. A jóságos nap végig hallgatta a csúf kis béka történetét, megszánta és meghívta, hogy lakjon a palotájában. Aztán egyszer, mikor Kanaru a napkertjében ugrándozott, azt hitte, nem látja senki, és levetette a béka bőrét. A lány most szebb volt, mint valaha. És mikor a nap fia az egyik bokor mögül meglátta, rögtön beleszeretett. A nap boldogan összeadta a két csodaszép fiatalt. Kanaru förtelmes béka bőrét pedig fogta és a tűzre vetette. Uhinroknak, a félelmetes varázslónak ősi ellensége volt a nap. S mikor meghallotta, hogy mit tettek a lány béka bőrével, égtelen haragra gerjedt. Mérgében felszállt a kék birodalomba, és rárontott a napra. Gigászi csata kezdődött a varangy király és a nap között. Minden elsötétült, és csak a két földön túli erő harcát lehetett látni, mikor a villámok megvilágították őket. Az emberek a küzdelmet látva félteni kezdték a jóságos napot. Elővették hát hangszereiket, majd a dobokkal és kürtökkel olyan fülsüketítő zajt csaptak, hogy majdnem leestek a csillagok az égről. Az emberek bizony jól tudták, hogy a varázsló nem tűri a lármát. Uhinrok nem tudta elviselni a hangzavart, feladta a harcot, és szégyenében elbújdosott a barlangjába. Ám a gonosz varangy király időnként újra megpróbálja legyőzni a napot. Ilyenkor óriásira tátja a száját, és megpróbálja bekapni. A föld pedig elsötétül. De ha az emberek megfújják kürtjeiket, a gonosz elszökik, és a nap újra fényesen ragyoghat az égen. Ezt hívják napfogyatkozás.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovas embernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én három gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecske Gida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecske mama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
1: Jól figyelj rám, Gidácska! Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
0: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok.
1: Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek.
0: Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
1: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
0: Remélem, tudod a jelszót?
2: Hes csúnya farkas!
0: Mekegte az ablak mögött a Gida.
2: Hes csúnya farkas!
0: Éppen arra kullogott a farkas.
1: Meglapult egy bokorban, végighallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
0: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas
1: alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és azt mondta.
3: Jaj, kedves Gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit, engedj be gyorsan.
0: A Gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
2: Beengedlek, hogy ne engednélek,
0: mondta.
2: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
3: Noha csak az kell,
0: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
3: Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas.
0: A kis Gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség? Azt mondta.
2: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
0: A lábamat? Kérdezte meglepve odakint a farkas.
1: Miért akarod te a lábamat látni?
2: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van, a tied meg,
0: mondta a Gida kikandikálva a résen,
2: a tied meg úgy látom barna. Hes csúnya farkas, hes csúnya farkas!
1: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis Gidát.
0: Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
4: Csukás meserádió.
5: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt!
2: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfi, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az

0: rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Repítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csvritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
2: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
1: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
2: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
1: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
2: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
3: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
2: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
1: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
2: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
1: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
2: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba. No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
1: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
2: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
4: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
2: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
1: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
2: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
3: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
1: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
2: Hopplá, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár. Mátyás király az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár. Népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott. A másiknak 6 ökör volt az ekéjébe fogva. 6 ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap 3 kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a 3 kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A 3. kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak. Mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a 6 ökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön 2 ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz 6 ökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán ott hagyta a gazdát. Térült, fordult, és 1-2-re Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a 2 hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egyszerre ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatása lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának, gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kent a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkérhet. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta, de a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? A kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok, na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengedték a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tejénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. Na, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken, amennyi büdös ag ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölverte az egész piacot. Nagy lárva, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, azt szerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegő égbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló, legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelő munkás sem. Csak az épület őre, de ő meg benn ült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett, mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjégbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda, egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percekbe telt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjégbe. Az ég persze sűrűn tele volt pettyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ez sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihely szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Százszor szép. Egy szép tavaszi napon, a patak partján, egy kerítés tövében látta meg a napvilágot, a százszor szép. A kerítés túloldalán egy parasztház állt, és lakói betartották a mondást. Tiszta udvar, rendes ház. Bizony a kis házhoz tartozó kertecske gyönyörű virágokkal volt beültetve. Ezek a szép virágok, a sok tulipán, narcisz, pünkösdi rózsa mind fennhordta az orrát, pedig illatosak éppen nem is voltak, csak szép magasak. De a százszor szép nem bánta. Szerencsés vagyok, hogy ide születtem, és láthatom mindezt a pompát. Nézhetem a madarakat, hallgathatom éneküket, kivágyhat ennél többre. Egy nap egy énekes pacsirta szállt a százszor szép mellé az árnyékos árokpartra. Éppen az, aminek énekét a virág korábban oly boldogan hallgatta. Ó, kedves madár, igazán csodásan énekelsz, szólította meg a virág. Köszönöm, kedves százszor szép, szívesen jövök máskor is hozzád a hűs patakpartra megpihenni, mondta a pacsirta, és elszállt. A kis virág mellett dagadt a büszkeségtől. Most tudta csak meg, hogy milyen szép neve van. De a kerti virágok csak gőgösen sugdolóztak tovább, ügyet sem vetve az egyszerű réti virágra. Egyik reggel aztán egy kislány szaladt ki a kertbe egy metszőollóval a kezében. A tulipánokhoz ment, és egy szép csokorra valót levágott belőlük.
1: Jaj, ők most mind elhervadnak. Milyen szerencsém van, hogy a kerten kívül bújtam ki a földből,
0: gondolta a százszor szép. Másnap a pacsirta éppen leszállni készült a százszor szép közelében egy kis beszélgetésre, de amikor földet ért, már két kisfiú várta, s egy hálóval elkapták. Hiába verdesett kicsinke szárnyaival szegény madár, nem szabadulhatott. A fiúk díszes aranykalitkába rakták, és hazavitték.
1: Hó, szegény madárka, bárcsak segíthetnék rajta. Még szerencse, hogy nem tudok ilyen szépen dalolni, így senki sem akar engem bezárni,
0: sóhajtott fel a százszor szép.
2: De nem sokáig örülhetett. Visszatért a két fiúcska, és most egy éles kés volt a kezükben.
3: Vágjunk ki egy szép pázsit darabot, s ha azt betesszük a kalitkába, mindjárt jobban mutat majd a madárka, és talán a hangja is megered,
0: mondták.
2: És már körbe is vágták a gyepet a százszor szép körül, és szaladtak vele haza.
1: Na, így legalább a barátommal lehetek,
0: gondolta a kisvirág, szegény nem tudta, milyen sors vár rá. Az egyik kisfiú betette a pázsit darabot a kalitkába, mire a másik így szólt.
3: Tépjük ki azt a gazt. Nem kell ide mezei virág.
2: Ugyan. Szerintem a szép fehér szirmaival éppen díszére válik a kalitkának,
0: szólt a felelet, ami megmentette a százszor szépet.
2: Örült hát a virág, de a madárka nem énekelt, nem szólt egy szót sem, hiába szólongatta. Szegény teremtés teljesen ki volt száradva. A fiúknak ugyan gondjuk volt rá, hogy feldíszítsék új otthonát, de nem jutott eszükbe, hogy a madárnak, mint minden élőlénynek, vízre van szüksége. A madárka leugrott a hintájáról, hogy a hűs földben vizet keressen, de csak ekkor vette észre maga mellett a virágot.
1: Látod, hiába a repülés, az éneklés tudománya, ennek is megvan az ára. Bezártak ide, s többé egyiket sem művelhetem.
0: A százszor szép maga is szomjas volt, de egyre csak azon törte a fejét, hogyan segíthetne barátjának.
2: Ám a madárka nem bírta tovább víz nélkül, és összeesett. Kisvártatva a virág maga is elalélt. Másnap látták csak a kisfiúk, hogy éjszaka a madárka kimúlt, a virág pedig kiszáradt. Nagyon megsajnálták a pacsirtát. Kerítettek egy szép díszes skatuját, abba befektették, és szép szertartásosan a kertbe eltemették. A százszor szépre már nem gondoltak, csak fogták a pázsit darabot, és kihajították az árokpartra. Hiába volt szép hangja a pacsirtának, amíg ott ült a kalitkában, senki nem értékelte igazán. A fiúk is csak maguknak akarták. De amikor elveszett örökre, a fiúk rájöttek, hogy értékelni kell az életet. Szolgáljon ez tanulságul mindannyiunknak, és igyekezzünk inkább segíteni másoknak, bízva abban, hogy ha jót cselekszünk, annak meg lesz a jutalma.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Mese a Tarka Tanya vidám lakóiról. A Tarka Tanya napsütötte udvarán, vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk, és kakas karcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarka Tanya lakóit. Kukuriku! A tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ő ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad. Heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárányok bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fűma, jó ez a fűma, Riska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarka Tanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban. Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk. Hápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak

0: Megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul. A napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is. Minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a tarkatanyát reggelente. Bodri kutyus körbe szaladt, ellenőrzött mindent, Olivér macska mögötte még nyújtózott egyet. Jó éjszakát, barátok! Szólt a diska tehén álmosan, holnap is legyen ilyen szép napunk, ugyanígy boldogan. A csillagok alatt csönd lett a tarkatanyán, minden kis állat álomba szenderült, azán, és néha álmodban hallod, kukurikú! Tudd meg, hogy a kakas köszönt, csak épp az álmodban huncutul.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétál, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevetgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig, vacsorára is jó lesik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul, mit búsul kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rám minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit azt kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagyeszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán.
3: No te ember, véged most már.
2: Hát csak trombita szó harsog.
3: Mi ez, ember? Mi ez, hallod?
2: Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok.
3: Irgom, borgom, ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
2: Talán tám félsz, medve uram.
3: Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúffá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
2: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
3: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyon Isten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
3: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
3: Ez már oszt vitéz dolog.
4: Hát a zsákban mi mozog?
3: Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete.
4: Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
2: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan.
4: Ezt tanuld meg ember fővel, többet ésszel, mint erővel.
3: Ha nem aztán hallja kend,
4: Baj lesz abból, annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
1: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok. Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. Egy utolsó mese.

0: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének második fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A csengő. Giduci egy napon vidám csengőszóra ébredt. Kinézett az ablakon, s Marikát látta a ház előtt fényes, új csengővel a nyakában.
1: Mama! Mama!
0: Kiabált izgatottan.
1: Marikának van csengője! Nekem miért nincs?
0: Az igazat megvalva nem jutott eszembe, mondta kecske mama. És neked is csak most jutott eszedbe, mert Barikán láttál.
1: De nekem is kell csengő, mama. Én is szeretnék a nyakamban olyan kis csengőt.
0: Rimánkodott Giduci.
1: Ha csengő volna a nyakamban, mindig tudnád, hogy merre járok. Vegyél nekem csengőt, mamika.
0: Addig esengett, addig könyörgött, amíg kecske mama meg nem szánta. Volt egy üres konzervdoboz, abból készített kecske mama, ha nem is éppen csengőt, de egy ügyes kis kolompot. Piros szalagon Giduci nyakába kötötte, és így szólt. Na most már mehetsz Barika után. Neked is van a nyakadban, ami csengjen bongjon. Giduci boldogan elszaladt, de pár perc múlva nagy óvégatással jött vissza.
1: Vedd le ezt a nyakamból, ol!
0: Hüppögött.
1: Nem kell! Barika azt mondja, hogy ez nem is csengő, hanem kolomb.
0: Igaz, ami igaz, ez csak ugyan kolomb, mondta kecske mama. De fiúknak ez is megteszi. Bár nem csilingel édesen, mint a csengő, de kongásával éppen úgy hírül adja, merre jársz.
1: Nem kell! Nem kell!
0: Zokogott Giduci olyan keservesen, hogy kecske mama megérezte, az ő kis gidája kimondhatatlanul vágyik egy csengőre. Ne sírj, kisfiam, mondta hát neki. A legközelebbi komppal átmegyek a városba, és hozok neked igazi csengőt. Giduci tüstént megvigasztalódott. Átnyargalt a szomszédba Barikához.
1: Lesz csengőm,
0: dicsekedett.
1: Ugyanolyan csengőm lesz, mint neked. Hozza mamám a városból. Akkor majd cserélünk,
0: mondta Barika.
1: De egyelőre legeljünk az én csengőm szavára.
0: Giduci erre azt ajánlotta, hogy a régi csónakházhoz menjenek legelni. Barika elfintorította az orrát.
1: Ott annyi a csalán. De a csónakház teraszán nő a legfinomabb fű.
0: Ez igaz volt, így hát Barika elment Giducival a régi csónakházhoz, amelyben már réges-régen senki nem tartott csónakot. Igaz, jókor a csalánbokrokon kellett átugrálniuk, hogy odajussanak, de megérte, mert egyrészt csodálatosan finom fű nőtt a terasz deszkái között, másrészt pedig nagyszerűen lehetett a sötét csónakházban bújócskázni. Barika levette a csengőjét, felakasztotta egy szegre, azután csengő nélkül szaladgált a sötétben. Giduci alig találta meg. A jó játékban, legelészésben úgy eltelt az idő, hogy mire észrevették, bealkonyodott. Nagy döngéssel megérkeztek a szúnyogok.
1: Most már biztosan jön a mamám a csengővel,
0: mondta Giduci.
1: Elébe megyek.
0: Elbúcsúzott Barikától, és szaladt a Dunaparti révbe. Nem kellett sokáig várni, s már jött is a túlsó partról a komp. Kecske mama már a kompon megcsendítette a csengőt, hadd hallja Giduci, milyen szép hangja van. Édesen, tisztán szállt a csengő csilingelése a víz felett, és Giduci úgy érezte, ennél szebb muzsikát még soha nem hallott. Mikor pedig kecske mama partra szállt, és a csengőt, ezt az ezüstösen csilingelő, drága kis csengőt végre az ő nyakába akasztotta, nem volt nála boldogabb kis kecske az egész szigeten. Még elaludni is csengővel a nyakában akart. Hogy is ne, mondta kecske mama, hogy ahányszor fordulsz egyet álmodban, mindig felcsilingeljen engem. Így hát Giduci a csengő nélkül aludt el. Mégis azt álmodta, hogy a sziget minden szitakötője összegyűlt megbámulni az ő kis csengőjét.
2: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: És most
2: Repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

nyál van befestve, udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek, hegedűi szólnak, égugató kiskutyák,

Ígugató kis kutyák, macskák kallogolnak, szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a polnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, ígugató kis kutyák,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.